0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nine brown eyes.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

annyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha a fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg vagy várhatók a kőolaj és üzemanyag piacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20%-kal meghaladná az előző egy év átlagát. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélye szükséges. A válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. A tervezett dinamikus jövedéki adó csökkentést is előír, a normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5-25% közötti mértékben csökkenhet. A pénzügyminisztérium havonta 2-szer felülvizsgálja a csökkentés mértékét a versenytanács hivatalos adatai alapján. Ha a válsághelyzet feltételei már nem teljesülnek, a következő 2 hetes időszakra nem alkalmaznak jövedéki adó csökkentést. A válsághelyzet lejártával az intézkedés automatikusan megszűnne, értesült az AGR Press. Több száz vizsgálatot és műtétet halasztottak el az egészségügyi sztrájk miatt. Az egészségügyi dolgozók országos sztrájkjának 2. napján ez a statisztika. Kizárólag a sürgősségi beavatkozásokat végzik el, a nem sürgős műtéteket és vizsgálatokat későbbi időpontokra ütemezik át. Másodfokú készültséget rendeltek el a Parajdi Sóbánya térségében, miután mikrorezgéseket észleltek a bányát övező sótömbben. A hatóságok közlése szerint a műszerek olyan földmozgásokat rögzítettek, amelyek a föld alatti üregek állapotának folyamatos megfigyelését teszik szükségessé. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a másodfokú riasztás megelőző intézkedés, és nem jelenti azt, hogy közvetlen veszély fenyegetni a lakosságot. A térségben továbbra is érvényben maradnak a korábban bevezetett biztonsági korlátozások, az érintett területeket folyamatosan ellenőrzik. A hatóságok azt kérik a lakosságtól, tartsák be az előírásokat és kizárólag a hivatalos tájékoztatásokat kövessék. A Parajdi Sóbánya térségében tavaly kialakult katasztrófa óta folyamatos geológiai megfigyeléseket végeznek, hogy időben észleljék a talajszerkezet esetleges változásait. Elfogadta a képviselőház az egészségügyi létszámstopot feloldó jogszabályt módosító indítványt. A tervezetet 273 támogató és 11 ellenszavazattal, 40 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A jogszabályi javaslat feloldja a törvény által elrendelt létszámstopot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél, amelyek így versenyvizsgát hirdethetnek az üres álláshelyek betöltésére. A szenátus már elfogadta a törvénytervezetet, a képviselőház döntő házként szavazott róla. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, többnyire zavartalan napsütéssel és magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 27-28 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
3: Reklámot hallottak!

0: Chains. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Július 30-ától fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát nyugat felől, és várhatóan augusztus 3-a és 6-a között tetőzik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint a kánikulát egy Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A hét második felében a nyugati ország részben 37-39 Celsius fokos csúcshőmérsékletek várhatók, a hétvégére pedig az ország nagy részére kiterjed a hőség. Nyugaton augusztus 6-a után enyhülés valószínű, míg délen a forróság akár augusztus 9-éig is kitarthat. Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szeptember 30-áig hosszabbítja meg a 9%-os kedvezményes lakásáfa alkalmazását azok számára, akik 2025. július 31-éig adásvételi előszerződést kötöttek. A döntés célja, hogy az érintett vásárlókat ne érje hátrány az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás miatt kialakult ügyintézési késedelme következtében. A kedvezmény legfeljebb 120 négyzetméteres áfa nélkül legfeljebb 600 ezer leértékű lakásokra érvényes, és egy magánszemély egyetlen ingatlant vásárolhat ezzel a feltétellel. A törvény tervezetet a Szenátus már korábban elfogadta, a képviselőház döntésével pedig véglegessé vált. A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg, vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20%-kal meghaladná az előző év átlagát. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélyére van szükség. A képviselőház elfogadta az új területrendezési törvénykönyvet, amely jelentősen egyszerűsíti az építkezések engedélyezését és digitalizálja az ügyintézést. A jogszabály egyetlen törvénykönyvbe foglalja a korábban 21 különálló jogszabály előírásait. Az engedélyezési folyamat egy országos digitális platformon zajlik majd, így a jelenlegi több hónapos ügyintézési idő átlagosan 65 napra csökkenhet. A törvény a vidéki építkezéseket is egyszerűsíti, bizonyos kisebb épületek esetében elegendő lesz az önkormányzat értesítése, egyes legfeljebb 150 négyzetméteres földszintes családi házak pedig meghatározott feltételek mellett építési engedély nélkül is megvalósíthatók. Az új szabályozás szigorítja az építőipari kivitelezők minősítését, és nagyobb felelősséget ír elő a tervezők számára. A törvény tervezetet még a Szenátusnak is el kell fogadnia, ezt követően hirdethetik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel és magas hőmérsékleti értékekkel. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 26-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Július 30-a van csütörtök, hát gyakorlatilag vége van júliusnak, 8 óra múlt 6 perccel. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai között igazán jó muzsikák sorakoznak, úgyhogy bízom benne, hogy a folytatásban is velem tartanak, hiszen a Fülig zenék azok, amelyek felfutatják a jó kedvet ma reggel is a kotyogóban.
0: A az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaal gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaal féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

Július 30-a van, jó reggelt kívánok a mai napon Judit, illetve Szénia nevű hallgatóinknak. Kívánok egy nagyon boldog névnapot 1958 óta. Ma van a Barátság világnapja. Paraguayban tartják, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a Barátság napjának ünneplése világméreteket öltött. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, az ENSZ 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. 163 éve, 1863-ban Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. 79 éves a mai napon Arnold Schwarzenegger, színész, politikus. 78 éves Jean Reno, szintén színész. 607 éve Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsosokat kidobták a tanácsháza ablakából. 515 éve született Giorgio Vasari, olasz építész, festőművészeti író. 234 éve először énekelték a francia nemzeti himnuszt. 208 éve, 1818-ban született Emily Bronte, angol írónő. Legismertebb műve az Üvöltő szelek. 160 éve ünnepélyesen felavatták az első pesti lovasútat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. 98 éve George Eastman bemutatta az első színes filmet, ez volt a Kodak. 85 éve született Kanadában Paul Anka, énekes. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem az ajándékdalt 2009-ből, Orianti és az According to You.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: baba gyújtsál világot.
1: Azt hiszem, hogy lélekben már mindannyian készülünk a közelgő városnapokra, és végre valahára elérkezett a csütörtök, amikor is este 8 órától a Szent Ágoston templomban kerül sor a városnapi megszokott nagy koncertre, a belépés ingyenes, helyek elfoglalása érkezés szerint. Szerintem egy nagyon vagány koncertről beszélünk, vagy nagyon vagány koncertre készülünk, illetve az előadók délelőtt 10 órától vendégek lesznek a Kotyogóban, azt megelőzően pedig fogadóórát is tartunk, ezúttal Korodi Attila Csíkszereda polgármestere lesz a vendégem 9 órától. Kérdéseket már akár mostantól fel lehet tenni SMS-ben 0724 8160 000.
2: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: 1986-ból szólt Paul Simon és a You Can Call Me El. Úgy tűnik, a közösségi médiában teljesen megfordult a széljárás. Pár éve még mindenki a sztárok magánrepülőit, méregdrága táskáit és luxus villáit lájkolgatta. Ma viszont a kommentelők könyörtelenül szétszedik azokat a celebeket, akik a gazdagságukkal kérkednek. A legújabb trend valami olyasmi, amivel a közember is tud azonosulni. Azaz, az a sztár a menő, aki mackónadrágban smink nélkül videózza magát, ahogy mondjuk leégett a reggeli pirítósa. Nos, úgy tűnik, hogy bár a magyar közéletben ugye volt erre egy külön kifejezés, a luxizás, nos ennek úgy tűnik, hogy vége, és valóban van valami a dolog mögött, hiszen a magyar választók, illetve a magyar emberek sem nagyon tudtak azonosulni a közösségi médiában fellelhetett mindenféle nagy-nagy luxizásokkal. Így igaz, ennek áprilisban meg is lett az eredménye.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

Mint mindenben a vendéglátásban is egészen érdekes új trendek terjednek. Így igaz, nem tudom, hogy Romániában ezt már vezették-e be valahol, de külföldön azért érdemes odafigyelni, hiszen a kézműves burgerünk lassan olyan lesz, mint a tőzsde. Egyre több étteremben kísérleteznek az úgynevezett Matrix étlappal. Ez annyit jelent, hogy nincs papíralapú étlap, csak egy QR kód. Ha kedd délután 2-kor sétálnak be, amikor pang az étterem, a burger mondjuk 30 lej. De a péntek este 8-kor érkeznek, amikor tele van a hely és kígyózik a sor, az algoritmus azonnal megemeli az árat, és ugyanaz a burger már mondjuk 45 lejbe kerül. Igen, ezt jól értették, az ételára attól függ, éppen hányan éhesek körülöttünk. Állítólag azért csinálják, hogy a csúcsidőn kívüli órákat is felpörgessék, de a kérdés, hogy mi jön ezután? Ha a kávézóban mondjuk drágább lesz a cappuccino, ha éppen esik az eső, mit szólnának, ha a kedvenc beülős helyükön péntek este drágább lenne a pizza, mint mondjuk hétfőn déltájban? Érdemes azért ezen elgondolkodni, és elsősorban külföldön, hogyha mondjuk valamelyik kedvenc helyre gyakrabban visszajárnak, meg kell figyelni, főleg, hogy a QR kódos az étlap, hogy tényleg változik-e az ár a Matrix szerint.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Július 30-ától fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát nyugat felől, és várhatóan augusztus 3-a és 6-a között tetőzik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint a kánikulát egy Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A hét második felében a nyugati ország részben 37-39 Celsius fokos csúcshőmérsékletek várhatók, a hétvégére pedig az ország nagy részére kiterjed a hőség. Nyugaton augusztus 6-a után enyhülés valószínű, míg délen a forróság akár augusztus 9-éig is kitarthat. Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szeptember 30-áig hosszabbítja meg a 9%-os kedvezményes lakásáfa alkalmazását azok számára, akik 2025. július 31-éig adásvételi előszerződést kötöttek. A döntés célja, hogy az érintett vásárlókat ne érje hátrány az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás miatt kialakult ügyintézési késedelme következtében. A kedvezmény legfeljebb 120 négyzetméteres áfa nélkül legfeljebb 600 ezer leértékű lakásokra érvényes, és egy magánszemély egyetlen ingatlant vásárolhat ezzel a feltétellel. A törvény tervezetet a Szenátus már korábban elfogadta, a képviselőház döntésével pedig véglegessé vált. A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg, vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20%-kal meghaladná az előző év átlagát. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélyére van szükség. A képviselőház elfogadta az új területrendezési törvénykönyvet, amely jelentősen egyszerűsíti az építkezések engedélyezését és digitalizálja az ügyintézést. A jogszabály egyetlen törvénykönyvbe foglalja a korábban 21 különálló jogszabály előírásait. Az engedélyezési folyamat egy országos digitális platformon zajlik majd, így a jelenlegi több hónapos ügyintézési idő átlagosan 65 napra csökkenhet. A törvény a vidéki építkezéseket is egyszerűsíti, bizonyos kisebb épületek esetében elegendő lesz az önkormányzat értesítése, egyes legfeljebb 150 négyzetméteres földszintes családi házak pedig meghatározott feltételek mellett építési engedély nélkül is megvalósíthatók. Az új szabályozás szigorítja az építőipari kivitelezők minősítését, és nagyobb felelősséget ír elő a tervezők számára. A törvény tervezetet még a Szenátusnak is el kell fogadnia, ezt követően hirdethetik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel és magas hőmérsékleti értékekkel. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 26-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Pörgetjük itt a hangulat kerekét, 9 óra múlt, 8 perccel, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, július utolsó napján ismét fogadó órát tartunk a kotyogóban. Ezúttal Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere lesz a vendégem. Hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a kotyogó hallgatóit. Korábban említettem, fogadó órát tartunk, ezúttal Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, mivel kezdünk?
2: Rengeteg minden van.
1: Tudom, ezért kérdem.
2: Nem tudom, ahogy a szerkesztő szeretné.
1: 6 helyszínre bővült a Városnapok programja, ez valami újdonság legalábbis számomra. Korábban is volt több helyszín, de talán ez a legtöbb az idei. Jól sejtem?
2: Igazából ebből azt kell kiolvasni, hogy hála Istennek számtalan olyan helyi kezdeményezés van, érték van, amelyet érdemes bemutatni, és a Városnapok egy jó keret erre. És erre is figyelt a szervező csapat, erre is figyelt a Városház, erre figyeltünk, hogy minél több a városban egész éven keresztül kibontakozó kulturális, sport, társadalomszervezési, közéleti értéket megjelenítsünk egy városnap keretén belül, úgyhogy a helyszínek ehhez is igazodnak egy picit, meg azt gondoljuk, hogy nem minden csak a főszínpad környékéről szól, hanem számtalan olyan sajátos, de értékes program van, amelyet akár hangzásilag is érdemes távolabb vinni a főszínpadtól.
1: Jól sejtem, hogy akkor külön produkciók lesznek a parkban, és nyilván ott ugye a fő helyszíne a Pityóka Fesztiválnak, ami már hosszú-hosszú évekre tekint vissza, de hogy ott lesznek kulturális megmozdulások is. Fogja a két produkció mondjuk zavarni egymást? Amikor...
2: Nem, mert idősában elég el van túl, másik felől pedig a parkban, mi történik a parkban, tehát van egy pénteki bemelegítés a Beats in the Park, az fiataloknak, tinédzsereknek, de nem mondjam azt, hogy az új trendeket és közösségi élményeket szerető felnőtteknek is szól, az beindul péntek délután, kés estébe belemegy, de az rendben van, hogy színpaddal nem interferál. Szombaton ugye Pityóka Fesztivál, rengetegen leszünk, hála Istennek, úgyhogy mindenki szeretettel várunk egy jó főzésre, egy jó kóstolás, egy jó baráti beszélgetés, és közben a színpad tele lesz olyan programokkal, amelyek nem csak zenés, hanem akár beszélgetős programok is, amelyek jó hangulatot teremtenek, mint minden évben. Aztán délután újra jön a Beats in the Park. De vasárnap átfordulunk a parkban a sportválasztás, a sportkóstoló programra. 30 sportágban tudnak szülők, gyerekek nem csak tájékozódni, hanem próbát tenni azért, hogy ha most kezdődik az ősztől ismételten egy új tanévhez kötődő év, akkor tudjuk a gyerekeinket leginkább arra a sporttevékenységre irányítani, ami neki a legjobb, és mi is úgy ítélünk meg, hogy neki hasznos. Úgyhogy izgalmas lesz a park környéke, de hát a park az csak egy helyszín, mert közben az Engőtér, közben a Mikóvár, közben a mondjam azt, hogy a kis park zöldövezet a promenád és a színház között, ahol a Kapocs közösségi tér fog kibontakozni, a Szent Ágoston templom, mely megnyitó nagy koncertet biztosítja számunkra, a sportpályák, ahol sporttevékenységek vannak, a Mártonárontól a teniszpályákig, szóval hál' Istennek, hogy széles körben ki tudunk bontakozni.
1: De akkor ugye van a főszínpad, van a park, van a Zengőtér, van a promenád, ezek 4 állandó helyszín.
2: Mikóvár is állandó helyszín.
1: Mikóvár is, melyik a hatodik?
2: És a Kapocs is állandó. Azt elmondtuk, és a hatodik állandó helyszín, hát szerintem a...
1: Mi számít az állandó helyszínek ezért?
2: A promenád Majláth Gusztáv Károly, ahol gyakorlatilag kézműves vásárok zajlanak, de állandó helyszín lesz a sport témában a teniszpályák is, vagy a Mártonáron is, vagy éppenséggel azt gondolom, hogy a városnapi forgatókönyvek szempontjából hál' Isten meghonosodott állandó helyszínként a Szent Ágoston templom beltere is, amelyik mindig a klasszikus zenét befogadja.
1: Teszem hozzá, akkor ma este 8 órától lesz a városnapi nyitó koncert, ugye a belépés ingyenes, érdemes idejében érkezni, hogy mindenki találja magának egy jó kis helyet. Ez másfél órásra lövöm be, úgy hozzá.
2: Hát általában a klasszikus zene másfél óra, egy óra és háromnegyed, de úgy értettem, most a következő órában lesz itt is beszélgetés így róla, úgyhogy az egy izgalmas és jó történet. Most a primást váltotta a Csík Kamara zenekar, ez azt jelenti, hogy nem a saját primásukat, hanem a meghívott előadót. Most egy meghívott előadó zenekar érkezik, és ez nagyon izgalmas lesz, mert újabb hangszíneket tudunk megismerni.
1: Tehát klasszikus zene, cigány zene, jazz és egy kis népi zene fog keredni a ma esti koncert keretében, szerintem rendkívül vagány lesz. Melyik a legközelebb a szívéhez álló helyszín.
2: Jó, nincs ilyen. Nincs ilyen. Azért nincs ilyen, mert mindenhol vannak jó csemegék. Mondanék, mondjuk mi az, ami nekem nagyon szimpatikus történet. Például én szerettem volna, és hál' Istennek, hogy ez létrejött, hogy azok a DJ-ket ismerünk, és mindenféle bulin bennünket megölvendeztetnek, különböző generációkat szólítanak, meg ők a nagy színpadon is helyet kapjanak.
1: Ez a péntek.
2: Igen, és ez a pénteki nap nekem egy szimpatikus történetnek látszik. A Beats in the Park is a maga módján, mert hogy az megint egy olyan érzést, feelinget ad, ami általában nagyvárosi környezetben alakul ki, és ennek helye van egy kis helyi ifjúsági kezdeményező csapatnak köszönhetően ez már egy éves történet is létezik. A Pityoka Fesztivál egymagában az egy kultúrközösségi élmény, de a Kapocs terasz is, ahol számtalan témában tudunk beszélgetni, véleményt cserélni a gazdaságtól egészen a személyiségfejlesztésen át, a sport teljesítményig, biznisz vitamin, képzőművészetek alkotókkal, szóval azt érdemes megnézni, mert azok olyan dolgok, amelyek másként lehet, hogy az átfalak között nem vonzanának be bennünket, így nagyon sűrítve, közel 3 napon keresztül értékes csíki emberek osztanak meg gondolatokat az ő világukról, és ez mindent lefed, minden területet. Úgyhogy azt ajánlom a rádió hallgatóknak, hogy a Városháza és főleg a Városnapok közösségi jó média oldalán nézzék ezt a programpontot, mert tudnak választani jó témákat. De ugyanígy örülök annak, hogy a Mikovárba visszatér a színház. Én azt hiányoltam, és most már a színházunk ezt nem csak, hogy visszatér a Mikovárba, hanem augusztusi nyári évadot szervez pontosan azért, hogy nyáron azért van időnk elmenni esti órákba a színházba, a gyerekeket nem kell otthon lefektessük, mert másodán mennek iskolába, ezért a nyári évadnak egy kicsit a nyitánya a mikovári színház előadás, amellett, hogy Sárik Péter Tió is fel fog lépni vasárnap este, és én őket nagyon szeretem a jazz műfajban. Még lehetne folytatni. Sok minden van.
1: Pont egyébként a Sárik Péter koncert kapcsán jutott eszembe, hogy nem fogják-e zavarni egymást a nagy színpadi produkció, nem fog túl hangos lenni ahhoz képest, hogy ugye a Jazz in the Park, ahogy mondanánk.
2: Voltam még a Mikovárban, nem. Nem, tehát azért a Mikovárnak pontosan azért, mert a vár belső udvara is magas falakról beszélgetünk, van egy akkora hangtakarása, ami rendben van, tehát hogy nem lesz ezzel gond.
1: Akkor én néztem be, tehát akkor a Sárik Péter koncert nem a parkban lesz,
2: nem, hanem a Mikovárban. Ez, de mondjuk nézzük meg, mert a kollégámat kértem, hogy mivel rengeteg program, ezt nyomtassunk is belőle egy összefoglalót, és akkor ezt vissza is ellenőrizzük.
1: Nem tudom, hogy miért volt nekem ez az érzésem, hogy a parkban lesz a Sárik Péter koncert.
2: Nem, rendben vagyunk, a Mikovárban lesz vasárnap este.
1: És ugye jó hír, és korábban említette, hogy a város kulturális intézményei is bekapcsolódnak a városnak.
2: Így van, amúgy a Csiki Mozi az programmal működik, sűrített programmal, ajánlom mindenkinek a figyelmében. Úgyhogy számtalan rengeteg, tehát hogy mondjam, a zenei világtól van kicsit beszélgessünk, a nótázó és nótákat szerető emberek, a népi zenét szerető emberek, a jazz, a rockzenét, a popzenét, a mindenfajta műfaj megtalálható különböző helyszíneken, és az az érték ebben, hogy úgy, hogy a legtöbb produkcióban helyi zenészek vannak bekapcsolódva, vagy nagyon kötődő zenészek. Hát Sárik Péter Triót úgy is tekintetnék, hogy mint a hazajárni, és azt is mondja, haza szokott járni, mert ők ugye családilag is kötődnek nagyon Csíkszeredához, életviteileg, úgyhogy ők is hazajárnak. Kevés az a produkció, ami azt mondom, hogy neveket kellett megszólítsunk, pontosan azért, mert rengeteg értékes produkció van itthon.
1: Jól sejtem, hogy általában 11 órakor véget érnek a nagyszínpadi produkciók, máshol is leállnak a programok 11-kor?
2: Na, a szerkesztő megfogott, elvileg nagyjából csendesedés 11 óra.
1: Mert hogy ugye csendesedni kell, igen, tehát hogy ezt a törvény előírja, ebből gondolom. Egyébként igencsak magas hőmérsékleti értékek várhatóak a hétvégére, visszatér a kánikula, tervezi a város valamint, nem tudom, hűsítőpontokat, vagy hasonlókat felállítani.
2: Amúgy nekünk a párakapuink működnek, és hát ugye rengeteg szolgáltatás lesz kint a különböző utca rész sarkokon, tehát kint lesz a frissítőket árusító szolgáltatások, de a párakapuk kint lesznek. Amúgy mondok egy példát, én azt gondolom, hogy rendben leszünk. Szent Péter és Pál napján Csibi Levente pappá szentelésén voltam Gyulafehérváron. Csibi Levente, Csobotfalvi születésű újmisés pap. és 48 fokot, amikor a Székesegyházból kijöttünk az autóhoz között, éreztem, hogy ahogy szoktam, a lakcikből a lábam nem fél, túl sütött a kő. És mikor 6 órakor a tolvajosról beereszkedtem, az aratás tetőnél befordultam szerda fel, akkor itt 20 fok volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár mekkora kánikula is lesz Erdélyben, azért itt rendben leszünk. 30 fok nyári, meg kicsit amúgy kell is, mert ma reggel is csípős reggel volt, nem akar se, hogy sem egy ilyen 20 közeli reggel lenni, de hogy rendben leszünk szerintem.
1: Minden esetre azért fokozottan figyeljünk egymásra.
2: És főleg a gyerekekre, és az idősebbeknek pedig ajánlom az, hogy a legtöbb program, ami nekük kedves, az a akár a Mikóvárban, vagy a Nagyparkban lesz, úgyhogy keressenek árnyékos felületeket.
1: No, tehát én azt gondolom, hogy bár ugye korábban szó volt az év elején, hogy kevesebb pénzből tudunk fesztivált szervezni idén, teljesen jó úton vagyunk.
2: De hál' Istennek a kevesebb pénzből, tehát és azért haladunk jó úton, mert már tavaly igyekeztünk minél több helyi produkciót a városnapokkor megjeleníteni, és ez a tendencia, és a trendet kell tartsuk, mert én azt gondolom, hogy nem csak az élmény, hogy meghallgatjuk a helyi alkotókat, hanem maga a helyi alkotók is érzik azt, hogy ki tudnak nyílni a városlakók felé, és kapnak egy visszajelzést. Ez egy fontos dolog.
1: Azt írja az egyik kollégája, hogy lesznek sörcsapok, by the way. Tehát akkor szomjazni nem fogunk.
2: Sörcsapok biztos lesznek, és szerintem fröccs is lesz, gondolom, úgyhogy.
1: Azért nagy előrelépés lenne, hogy mondjuk a közkutakon sört lehetne csapolni a városnapok
2: alkalmával. Nem biztos, én szerintem közegészségügyileg nem működne.
1: És hogyha már ugye a városnapi programokat viszonylag bőven kitárgyaltuk, azért én ezt nem bírom megállni. Tehát ma lesz bejelentve egy újabb nagy fesztivál, az Opera 7, mert hogy nem marad el. Milyen jó?
2: Adja Isten, hogy tudjuk bejelenteni 10 órakor. Lehet, hogy elkettőjük a sajtájékoztatót, kiderül hamarosan, de maga a program nem kell eltoljuk. Ez azt jelenti, hogy ugye jeleztük a költségvetés elfogadásakor, hogy szerényebb körülmények között, de mégis lesz Opera 7, és ezt a Kolozsvári Magyar Operának és Szép Gyulának a nagyon hathatós együttműködésével tudtuk megvalósítani. Gyakorlatilag fele erőforrás tudunk rászánni ebben az évben, de mégis az Opera 7 a szeptember 30 és október 4 között fog kibontakozni, vagyis ha számjuk, akkor 5 napról beszélgetünk, és abban lesz, mondja azt, hogy nem szerényebb, hanem költségvetésileg visszafogottabb, hogy lesz olyan produkció, amelyet kétszer is meg fognak jeleníteni, ezért a beszerelődés az nem lesz annyira komplikált, mint általában volt tavaly vagy tavaly előtt. Úgyhogy egy 2019-es indulás után, ugye 2021-ben a Covid miatt nem lehetett, 22-ben volt a nyáronnak a része, 23 óta pedig külön Opera 7-ként szerepelünk október első hetén, ez így lesz ebben az évben is, úgyhogy majd mindenkit arra bátorítok, nézzék a jegyeladói irodát és vásároljanak jegyeket. Jó dolgok lesznek, többet nem akarok erről mesélni, mert ha nem most 10 órakor lesz egy egészségügyi probléma miatt nem tudjuk megtartani a sajtótájékoztatót, akkor a következő két hétben biztos lesz sajta, és akkor részletesen bemutatjuk.
1: Nem szeretem ezeket a válaszokat. Annyira nem szeretem ezeket a válaszokat. Önnek már megvan a program, össze van állva.
2: Részben.
1: Van kedvence közöttük?
2: Van.
1: Jó, akkor ez szerintem egy jó program lesz. És ugye az sem egy utolsó szempont, hogy az év elején is egy kicsit kérdésessé vált a Cheeky Jazz, de szerencsére ez is meg lesz tartva. Hát
2: a Cheeky Jazz-nél ugye sikerült. A város partnerként vesz bennem. Nem?
1: Ezért is említem pontosan.
2: Én azt gondolom, és itt szeretném még egyszer megköszönni azoknak a Cheeky embereknek is, Cheeky vállalkozóknak, és kiemelten egy nagy Cheeky vállalkozó támogatónak, akik lehetővé tették azt, hogy a szervező csapat anyagilag rendbe tudta szedni magát, mert a pénzügyi ellenőrzések során kijöttek olyan fajta adósak, amelyek egész kulturális intézményrendszert azért megfeszítette. Itt áfa kérdésekről beszélgetünk, hogy sokáig az volt a visszajelzés, hogy a külföldi zenekarokra áfamentes számlarendszer működik, közben ebben az évben, vagy tavaly ősszel egy átfogó ellenőrzés során nem csak itt Hajdúta megyében, hanem számtalan megyében úgy döntött a közpénzügyi hatóság, hogy nem. Ezt nem kommentálom, ez egy tény, emiatt a Jazz Fesztivált meg kellett menteni, és azt gondolom, hogy Cheeky vállalkozók és kiemelten vállalkozónak a hatatos hozzájárulásával sikerült ezeket a kínlévőségeket korrigálni, mert azért a Szilágyi Nóráikat ez nagyon megfeszítette emberileg is.
1: Fontos hozzátenni, hogy a városnapok ideje alatt a Csíki Transz helyi járatai változnak, ez már ugye meg van hirdetve, érdemes figyelni arra, a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín és a Jégpálya negyedi talán, azt hiszem ez a három megálló esik ki a körforgalomból.
2: Hogy ugye lesznek útlezárások,
1: pontosan. És
2: ezt hagyományosan tudjuk, hogy melyek, ezért a buszokat úgy kell irányítsuk, hogy ezeket az útlezárásokat amennyire le tudják kerülni.
1: Tehát a Vákár Lajos megálló, Csíki Játékszín és a Mihály Eminescu megállók fognak kiesni, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megálló helyei közül. Fesztivál hangulatba keveredtünk, de itt sóriáznak a kérdések, így igaz, hogy nem a fesztiválra vonatkoznak.
2: Nem baj, hála Istennek.
1: Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, a kérdésem az lenne, hogy a városnak hosszú távú tervei között szerepele egy atlétika pálya kialakítása, ahol lehet sportolni szabadon időkorlát nélkül, zárójel FK futópálya.
2: Ebben a VSK-val egyeztetünk, meg akarunk nézni egy bákói példát. Ennek két vetülete, az egyik a földterületek kérdése, tehát azt jelenti, hogy a város majd vagy a sutató környékén megmaradt, majd a sutató felújításából megmaradt városházi tulajdon területen, vagy egy más területen kell ebbe az irányba lépjen. Nem rövid távon, mert rövid távon én azt gondolom, hogy erre nincsen lehetőség, de ami legfontosabb, meg akarunk nézni egy vagy két olyan országos példát, ahol nem a nagy atlétika pályarendszerek, hanem az időméréshez kötő 200 méteres gyorsutást lefedő pályarendszerek vannak, pontosan az, hogy a sportklubjaink is tudjanak ilyen jellegű tevékenységet megvalósítani, mert amúgy különböző helyszíneken vannak, és még lesznek gumírozott felületek, tehát ugye Nagy István negyednek is a munkálatai el fognak kezdődni, mert átment a rövid szűrőn, a fejlesztési minisztériumnak befogadták a szállóiparba, végre mit szenvedtünk emiatt. És a pénzügyminisztérium ellenjegyzi, ez most már a két minisztérium közti párbeszéd, akkor indítjuk azt a projektet, ott is lesz gumírozott felület, tehát egyre több lesz a városban, de versenysportszerűen szeretnénk azért egyfajta kapacitást kialakítani.
1: Ha már a sport, mint olyan szóba került, első kérdés, telik-e már a sutató?
2: Nincs, hogy telje, még azért a munkálat van.
1: Tehát akkor még munkálat van, mert korábban egy beszélgetésben Bors Béla alpolgármester úrral én 10 évben lőttem be a sutatavat, ő sokkal-sokkal optimistább volt, és rögtön utána megjelent a hír, hogy már az elvezető csatornákat is építik ki, tehát jó ütemben halad.
2: Az igazság az, hogy nem egyszerű a román vízügyekkel dolgozni, én miniszterként a múlt évtizedben dolgoztam néhány szóval, tényleg nem egyszerű, és azért az, hogy Romániának a vízütő medencékre vannak bontva, és a menedzsment azon a szinten van, ez nekünk Rumnik bölcsát jelent, egy komplikált történet. De úgy látom, hogy ahogy szokták mondani, érik a gyermek, tehát munkálatok vannak, zajlanak. Hál' Istennek ez a terv, amivel jöttek, ez jó terv, tehát ez érdemes. A városi önkormányzat is a sutató egyesületen keresztül a maga, ahogy mondták, a vízköpő, amelynek sokan nagyobb kapacitást kellett építeni arra át a területet, tehát használati jogban, hogy tudják ezt megvalósítani. Tehát sok minden összeállt ahhoz, hogy ez megvalósuljon, de a vízügyön múlik.
1: Korábban volt szó róla, hogy a város ügykezelésébe venni a Vákár Lajos műjégpályát, illetve a létesítményt a pályákkal, kinti pályákkal együtt. Ez valahol azonban elakadt valami papírozáson.
2: Utoljára májusban kereszten meg a sportügynökséget, egyszerűen nincs döntés hozott a Bukarestben. Tehát én két dolgot látok, azt sokszor elmondtam itt a rádióban is, egyfelől a vagyoni kérdésekben a román állam nagyon rosszul áll, mert nincsenek megfelelő vagyoni feltérképezések, és a sportklub témában pedig az a probléma, hogy azért vannak itt olyan koncok, amelyek nincsenek végigvéve telekkönyveken, gondolok én a sutató melletti kőhalomra, ami igazából a telekkönyvek szerint egy lábon álló épület is az egyes szektorban beegyezve. Tehát olyan problémák vannak, amelyeket ők meg kell oldjanak az, hogy átadjanak. Mi presszingeljük őket, de a döntés mindig sajnos a sportügynökségen fog múlni és a belső bürokratákon.
1: Jól emlékszem, hogy ez feltétele volt egy bizonyos pályázati összeg lehívásának?
2: Tehát van nekünk egy némiről lejes támogatás, ami bent van a városház számláján, azt csak akkor tudjuk felhasználni a Vákár Lajosra, hogyha a Vákár Lajos hozzánk kerül.
1: Tehát akkor a pénz az megvan, az nem veszik
2: igen,
1: el.
2: Max vissza kell adjuk, mert jogilag, tehát legkésőbb ha nem tudjuk eszközölni, akkor legkisebb jövő tavasszal azt vissza kell majd utalni. Gyakorlatilag az állam egyik felől, egyik oldala segítene, a jó oldala, a másik oldala pedig, a sötétebbik fele, az meg folyamatosan fékez.
1: Hasonló problémakörben van jelenleg az elektromos buszok leszállítása, elindítása, beüzemelése. Elképzelhető, hogy a csúszó határidő miatt ezt a pénzösszeget is
2: ezért nehéz történet. Azért nyilatkozok visszafogottan, mert még mindig remélem, hogy a kivitelező vállalja a jogszabályok által előírt határidőket és felelősség kötelezettségeit, de meg tud bogosodni az ügy. Gyakorlatilag ugye az elektromos buszgyártás az egy specifikus, kínai technológiára alapuló, és azt mondja a kivitelező, annyira összebolondult a világpiac ezzel a hormuzi szorosi hajózási nyűgökkel, hogy értékes beszállítások maradtak el. Mi úgy látjuk, hogy csak dolgoznak a témán, én merem remélni, hogy teljesítik, mert az a baj, hogy hiába hozzá le szeptember 1-e, ez nekem már probléma, mint önkormányzat.
1: Fontos hozzátenni, bár most nem fogom felsorolni tételesen, július 31-én pénteken este 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők különböző szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal, természetesen ezeket mi is majd bemondjuk.
2: Igen, meg ismertek, tehát nincs változás, ugye egy Mikovár melletti parkoló, a retroautóknak lesz kialakítva egy bemutatóhely, mindenki szerette várunk szombaton a parkolóba, és közben a Szabadság tér környékén a megszokott lezárás és a park környékén.
1: No, már meg is jött a hír, sajnálattal tájékoztatjuk a Kolozsvári Magyar Opera Csíkszeredai mini évadának témájában, ma 10 órára tervezett sajtótájékoztató objektív okok miatt elmarad, az új időpontot a későbbiekben közli majd a Városháza.
2: Jó egészséget kívánunk, mert itt egy ilyen probléma állt fel.
1: Az elnök nemrég hirdette ki, hogy a 3 vagy annál több emelettel rendelkező tömbházak kaphatnak utólag liftet. Mit lehet tudni erről? Hogyan lehet jelentkezni, vagy mit lehet tudni a programról, kérdi egy
2: minimálisat,
1: hallgató.
2: Ez a fejlesztési minisztérium van ezzel megbízva. Ahogy olvastam én a jogszabályt, minden megyeszékhelyre adnak 2 liftnyi támogatást, viszont itt egy érdekes történet, mert hogyha megnézzük a csíkszeredai 4 emeletes tömbházakat, azok belső lépcsőházasak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jogszabály azon jogszabályok közé tartozik, amelyek nem veszik figyelembe a valóságot. Egy belső lépcsőházas tömbházba liftet nem tudok elképzelni, maximum darut. Tehát, hogy tényleg olyan fajta történetbe vitték bele az önkormányzatokat ezzel a döntéssel, és ugye egy parlamenti kezdeményezés volt, az erő került törvényi erőre, amelynek a megvalósíthatósága rengeteg rossz helyzet had, mert én azt gondolom, hogy egy-két garzon tömbházon túl nem látom, hogy hol lehetne ilyesmivel foglalkozni, és ott is problémás, mert attól kezdve, hogy liftet szerelünk valami mellé, tűzvédelmi engedély szempontjából izgalmas helyzetbe kerülhetünk. Úgyhogy én visszafogott vagyok. Amit tudunk, 2 tömbházra lesz a törvény értelmében egy kötelező kísérleti jellegű támogatás, majd utána pedig a minisztérium meg kell nyitson az erőforrásnak függvényében támogatási finanszírozási vonalat a romániai városoknak. De lássuk, a puding próbál az evés lesz. Nekem otthonási fenntartásaim vannak. Múlt héten találkoztam Szatmár Németiben az Erdély Magyar Önkormányzati Vezetőnek egy részével, és ott is jeleztem, és ők is mondták, hogy azt látják, hogy ez egy elhamarkodott jogszabály, mert mérnökileg nem lehet megvalósítani, csak kivételes esetekben.
1: Azt kérdezi egy hallgató, lehetne kezdeni valamit az utakkal? Nagyon rossz állapotúak lettek, akár csak Taplocán át, vagy az Angyalkás templomnál.
2: Az Angyalkás templomnál kevésbé hiszem, annak ismeri mindenki a témát. Taplocán át pedig megkérjük, hogy jelezzék, mert sok helyen az útjaink nagyon rendben vannak. Most a kövezési út karbantartások elindultak.
1: Ez a nyári karbantartás részeként.
2: Igen, elindultak. Az aszfaltos karbantartás pedig most van közbeszerzési procedúra közepén, azt jelenti, hogy jövő hónap közepén a gépek beindulhatnak.
1: Lehetne egy közvécét kialakítani, illetve működtetni a központi park szélén? Ugye ott van a gyerekekkel teli játszótér.
2: Van nekünk egy peres történetünk a másik színház felüli oldallal. Ott az IKEPER-ben letisztázom, ott egy ilyen közigazgatáson nagyon nehezen értelmezhető épület van, amelyik a miénk is, meg nem is terület, a miénk is, meg nem is. Ez úgy egyeztünk meg a tulajdonosok, hogy ezt perben tisztázzuk le, tehát ha az letisztázódik, ott felszabadult terület, akkor oda lehet, úgy is tervezzük. Másik felől pedig a kivitelezése a közvécének, ami tényleg 21. századi kell legyen a piac mellett, abban az épületben az el fog kezdődni, tehát az lesz egy stabil pont a központban.
1: Egyébként mi az akadálya annak, hogy ilyen toj-toj vécéket tartsanak állandóan különböző helyeken?
2: Na, közegészségügyileg van a fenntartásaink, hogy ez mennyire kezelhető, meg mennyire esztétikus, meg na. Tehát, hogy egy kicsit olyan, én azt tudom ajánlani, hogy a fenyőszálló közel van, lehet a park mellett, ha valaki van, tehát, hogy bármely is a fenyőszálló, nem biztos örül ennek, de azért,
1: biztos vagyok benne,
2: de azért, azért benne van a vendéglátásban az is, hogy, hogy azért az embereken segíteni kell. Ma a központi parkban így most közvetlenül nem tervezünk, csak miután lejár ez a peres ügy.
1: 0724-860-000, ha van önnek is kérdése, fel teheti. Pénteken lesz napirenden a PUG vagy a PUG, ez mi?
2: Város ez rendezési terv. Ez a város terv. Általános rendezési terve. Tehát ez az a dokumentum, amely a gerince az összes város fejlesztésnek legyen, az urbanisztikai, lakhatósági, gazdasági. Egy izgalmas dokumentum. Legutolsó, az most már több mint 10 éve volt elfogadva. Én aztnak örülök, hogy egy jó vita sorozatot követve összeállt egy olyan városi általános rendezési terv, ahol a régebbi hibákat, mint például belterületekből külterületet előíró pugos előírásokat korrigáltuk. Ez azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt hirtelen az emberek felébredtek, hogy a belterületük külterület lett. Ezeket mindenhol korrigáltuk, azon túl pedig azokat a fejlesztési övezeteket, ahol a városnak haladnia kellene, gondolok lakhatásra, azoknak a beltelkesítését megtesszük ezzel a dokumentummal, és azért, hogy a különböző részletes övezeti rendezési tervekkel lehessen tovább lépni, így ahogy már el volt fogadva teljesen mértében, meg lehetőség nyílik kibontakozni a tejgyár és a Nagylői dombja között, ugyanúgy egy 93 hektáros ipari övezet létrehozását ez a dokumentum szavatolja, vagy a Nagymező utca két oldalán lévő több mint 50 hektáros terület kerül nem csak a múlt héten pénteken elfogadott puzzal, hanem a puggal is szentesítve tényleg egy lakövezeti rendszernek a részeként, de ugyanúgy fontos az, hogy vannak, ha hat, mivel Csíkszereda a kis településekből tevődött össze, főleg az elmúlt században a település összeolvasztásokból, utolsó ugye 68-ban zajlottak le, 59-ben, ezért olyan kis központok vannak, amelyek egymagában értéket képviselnek, de azt is láttuk, hogy az egyes kis, mondjuk Zsögöt központja, Taploca, Csobotfalvasomjó, vagy a városközpontokra, vagy Hajdúfürdőre olyan központi védelmi övezetek voltak felállítva, amelyek helyenként teljesen túllépték a racionalitást, így például a Csíkszereda központjából, és ez fontos a fejlesztések, az engedélyeztetésekre, a teljes tömbházas rendszer kikerül a védelmi övezetből, Hajdúfürdőt teljesen kiveszik a védelmi övezetből, Taplocán csinosodik, Csobotfalvasomjón valamilyen szinten csinosodik, mindenhol egy kicsit csinosodik, adaptálódik, pontosan azért, hogy egyfelől legyen egy városarcképvédelem is, és itt gondolunk leginkább a műemléktípusú vagy utcavédelmi rendszerekre, de másfelől pedig, ahol már a kommunizmus által vagy lakóvezetbővítéssel lezajlott fejlesztések voltak, ott azt tegyük szabadabbá, mert az embereknek kell haladniuk, és ne legyen akkor a bürokrácia. Ezt ebben a PUG-ban tudtuk rendszerezni, úgyhogy én szerintem nagyon izgalmas dokumentum lesz. Mi azt ígértük ugye 3 évvel ezelőtt, hogy a városnak adunk egy olyan városrendezési tervet, általánosat, amely engedi azt, hogy valamivel könnyebben és annak érdekében, hogy igazán megyeszékeként tudjunk működni, adjunk-e fejlesztési tervet a városnak, ez létre is jön ezzel a PUG-gal.
1: És ugye az sem egy utolsó vagy elhanyagolható dolog, hogy 66 hektár nyílik meg lakásépítés előtt Csíkszeredában.
2: Így van, tehát megnyílik közel 100 hektár iparfejlesztésre és közel 66 hektár lakásfejlesztésre, plusz azok által, területek által is oda szabályozókat lazábbá tettük, ott is könnyebb lesz a mostani már megnyitott lakövezeti bővítéseknél is, hogy könnyebben lehessen bővíteni.
1: Tudom, hogy nem a város ügykezelésébe tartozik a Hargita megyei sürgősségi kórház, de ugye kedd óta zajlik az általános sztrájk az egészségügyben, rendben van a minden.
2: Én azt gondolom, hogy abban a sztrájkban voltak strukturális problémák, amelyek megjelentek. Például az, hogy kórházak időtlen idők után tudtak alkalmazni középkádereket. Nekem számtalan asszisztens ismerősöm van, akik elmesélik, hogy míg az orvosi rendszerben azért az állam korrigálta értelembe véve a működést, addig a középkáderek szintjén alulméretezettek az osztályok, nem tudnak, és ez a kórház is elmondta számtalanszor. Ugye ez törvénnyel meg is oldódott, tegnap a parlamentben volt is beterjesztett egy törvénytervezet, ezt hál' Istennek az RMDS már hónapok óta mind mondja, ezt fel kell szabadítani, mert itt komoly gondok, struktúrális problémák vannak. Másik felől pedig, amit nem látok át őszintén, az a bértáblás történet, azt nem látom, tehát nincs arra nekem elég rálátásom, hogy különböző szakáganként az esetlegesen elfogadandó új bértáblának a kihatását tudjam elemezni, ez nem értek most.
1: No, újabb kérdés. Várható-e a főtér és környéke, illetve a Petőfi utca közvilágításának a javítása, vagy továbbra is botladozni kell este, akár a városnapok
2: alatt, akár
1: utána?
2: A javítás az folyamatos, de az a technológia erre nem jó. Szerintem ebben az évben nem lesz megoldás. Miután lefuttatjuk a nagy beruházásunkat az AFEM-ével, ami a indul most már közbeszerzés fele a városnak a kétharmadánál, tehát több mint 2000 lámpatestet cserélünk le LED-es rendszerre, akkor ezekre a terekre is visszatérünk. Miért akkor? Ez nem úgy van, hogy feltesznünk egy más lámpatestet, mert ezek úgy voltak megrendelve a beruházása, hogy ilyen speciális fényvisszaverős, bizonyos áramerősséget engedő oszloprendszerek, és az igazság az, hogy az a gyártó nem tud erősebb fénytechnológiát kibocsátni, de kell egy nagy beruházást majd eszközöljünk, ami nem lesz egyszerű, de megoldjuk.
1: Tehát akkor nem lehet úgy, hogy akkor teszünk egy nagyobb erősségű
2: égőt. Nem, ezért bosszankodtam én is sokat, de megértettem, mert nem bírja el maga az áramkörrendszer ezeknek az oszlopoknak. Hogyha a rádióhallgatók is tudják, ezek főleg a faburkolás oszlopokról beszélgetünk.
1: No, egyre többször és többet lehet olvasni egy-egy hétvége után, hogy nagyon sűrűn akadnak fel nálunk fele is szabályszegő sofőrök a közutakon. Tudom, hogy furán hangzik a kérdés, de a valamit közigazgatásilag helyi szinten a város tehet-e ezek visszaszorítása érdekében?
2: Ugye én amit látok, az italozás.
1: Így van.
2: Én csak azt tudom mondani, emberek, tényleg, ha vezetünk, akkor ne ígyunk.
1: Jól tudom, hogy nálunk is zéró tolerancia van, ugye? Igen.
2: Hát tehát azért zéró tolerancia, hogy nagyon minimális. Tehát mondjuk, ha az ember délután megiszik talán egy kicsi üveg sört, az később, kora este nem fog kijönni. Tehát nem az a probléma. A probléma, hogy néztem ezekkel, hogy itt az zéró toleranciától messze elrugaszkodó helyzetekkel szembesülnek. Én is azt látom, ami önnek is rendelkezésére áll a sajtónyilatkozatok, meg a statisztikák, amelyeket a megyei rendőrség közé tesz. Ez egy jelenség, amelyre oda kell figyelni. Nekünk városházaként nincs ebben eljárásunk, az viszont egyértelmű, hogy az új forgalom menedzsment rendszerrel, ugye még 200 kamera kint lesz, radikálisan fog nőni a biztonság, például a baleset elhagyás, nagyon gyorsan utol lehet írni problémákat, tehát, hogy, vagy olyan fajta durva vezetést, amelyre valakinek jelez, egy kamera keresztszögében van, akkor azt fel lehet használni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy infrastruktúrában nagyot fogunk lépni, mert egy minőségi kamerarendszer lesz a legfontosabb keresztmetszetekben a városnak, és ez egy jó szerverrendszer lesz tárolva, így az emberek biztonsága sokkal, de sokkal szavatoltabb lesz.
1: Feltételezem, hogy a városban közlekedő és egyre sűrűbben elő

0: használatát, és a parkból teljesen kitiltja. Viszont emellett fog társulni egy átfogó a három intézmény által együttműködésben lévő ellenőrzések, főleg a gyereket fogják ellenőrizni. És azokat a gyereket, akik sisakkal mennek, még inkább fogják, mert most már nem csak az van, hogy gyorsan járnak rollerrel, vagy szabálytalanul, hanem gyakorlatilag a gyerekeknél van egyfajta elvadulás, azt gondolják, hogy feltesznek egy extrém védősisakot a fejükre, akkor az emberek nem tudják, kik ők, és megetetem maguknak sokkal több minden, mint ami a normális etikett, vagy a közösségi együttélés elfogad. Úgyhogy én szeretnék szólni most a szülőknek, szóljanak a gyerekeknek, hogy ebből baj lesz.
1: Na de most kicsit fura a helyzet, mert hogyha kitiltják a központi parkból a rollereseket, akkor ők kiszorulnak a közutakra.
0: Amúgy a rolleresek csak közúton és bicikliton mehetnek. Ezt ne felejtjük el. Törvény értelmében.
1: Jó, értem én ezt, csak hogy akkor...
0: A roller az nem, tehát az elektromos roller az nem játékszer a gyerekeknek.
1: Ez tény.
0: Az egy közlekedési eszköz. A felnőttek tudják ezt használni megfelelő komolysággal, és ezt látom, így is teszik. A gond a épp 10 éves suhancokkal van.
1: Hát van, nekik használják, csak az
0: de
1: a baj, nem, hogy egyre sűrűbben is, egyre
0: a felelőssége
1: durvább.
0: Óriási. 14 év alatt nem is használhatnák. 14 év felett rendszerekkel, de ha megnézzük azt, hogy van a sebességbeállítás, olyan átfogó ellenőrzések lesznek, ahol ki fognak szűrődni ezek a helyzetek. Azért szólok most, hogy ne legyen meglepetés, a három intézmény, csendőrség, állami rendőrség és helyi rendőrség közösen fel fog lépni az ügyben, mert fel kell lépjen, mert
1: ez
0: vannak
1: egy
0: olyan
1: visszajelzés.
0: Ez hely is, de több városban ez jelenségé vált. És országosan is az országos rendőrség ezt nagyon támogatja, hogy átfogó ellenőrzésekkel ezt próbálják kiszűrni, mert olyan helyzetek vannak, ahol a gyerek nem tudnak viselkedni egy ilyen nagyon erős eszközzel a kezükben.
1: Ráadásul egyre könnyebb ezeket megbuherálni, magyarán nagyobb sebességet lehet kihozni belőle, de hogyha mondjuk egy 50-60 kilós gyerek nagyon száguld, akkor nagyon nagyot tud esni, és sajnos egyre sűrűbben
0: fordulnak
1: elő ezek.
0: Én azért nem javaslom a szülőknek, hogy a gyereknek elektromos rollereket adjanak, mert ezek kiskerekű járművek, amelyek elég egy részben lapos trapéz alakú kő, és óra esik, ha elkap az első kerék azt a követ. Én is jártam egy rendes rollerrel, mert mi használunk rendes rollert, főleg a nyári szabadság alatt, és volt, hogy én is felreálltam, de felnőttként másként tudtam viszonyulni a helyzethez, és én toltam a rollert, nem elektromosan mentem, tehát nagyon oda kell figyelni erre. Másik felől pedig bármilyen fajta probléma keletkezik, a szülő felelős ezért. Tehát most nem lehet arra hivatkozni, gondolják el, hogy ha nem bicikliúton, hanem autóton, mert járdán nem mehet. Tehát onnan kitiltódik egyértelműen, és ez el fognak járni, mert a járdán a gyalogosokat védeni kell. Kinn a főúton azért meg kell gondolni, hogy megyünk, mert a Csíkszeredában nem sugárútak vannak, hanem szűkebb keresztmetszetű útak, ezért nem mondom, a városközpontban nincsen autórandalírozás, de elég egy véletlen egyensúlyvesztés, és bedől az autó elé.
1: Tehát magyarán, hogyha a csemetét megállítja a rendőr, mert megteheti, akkor nyilván azonnal a szülőt veszik elő, főleg, persze, hogyha nem 18 éves
0: így
1: az illető. És ez mikortól élesedik?
0: Tehát erre figyelni kell, mert a következő egy-két hétben ez élesedési fázisba kerül, közösen kidolgoznak egy ittműködést, tehát hogy melyik órában, melyik napszakban, melyik zónákat ellenőrizzék. A fókusz a központon lesz egyértelműen, mert ott látjuk a komoly problémákat.
1: Az az igazság, hogy most, hogy a roller téma előkerült, az az igazság, na még egyszer nem kell ennyit ezt elmondani, mert ez tény és való, hogy egyre rosszabb állapotban van a Petőfi utca a gyalogosok számára is, sajnos.
0: Igen, nézze, az egy 10 évvel ezelőtt elkészített új beruházás volt. Egyszer csak meg fog érni arra, hogy oda egy nagy avatkozás, de az millió lejket fog jelenteni eszközöljünk, mert gyakorlatilag a homokájra terített lapkövek, azok mozognak.
1: Így van, tehát
0: és
1: ezeket kellene
0: ennek,
1: egy kicsit...
0: Ennek a karbantartásába avatkoznak, de az a baj, hogy nem úgy van, hogy egy követ kicserélünk, vagy újra alapozzuk, itt utcafeledeket kell újra alapozni. Ebben az évben nem fog ez megtörténni, mert nincs hozzá anyagi erőforrásunk, mert azért számtalan helyre kell még kiemelten koncentráljunk, de látom azt én is, hogy érik meg a történet arra, hogy legyen egyfajta beavatkozás. A kérdés az, hogy egy új beruházást nem látok. Tehát az, hogy burkolatot cseréljünk fel, sem merül az én fejemben. Egy beavatkozásnak a mértékét kell megnézzük, hogy hogyan lehet azt korrigálni. De fontos, a Petőfi utca az egy gyalogos övezet. Ez a legelső.

0: és minden más, ami a futásszolgálatot illeti, vagy a beszállító autót, az a Kocka kövezett úton kell megtörténjen. Ha ezért, mivel visszaélnek ezzel a helyzettel,
1: sokan, és egyre sűrűbben,
0: letett vágott kövek, azt nem bírják ezt az útvasztát, mert nem arra kialakítva az alapozások.
1: Lehet-e beszélni arról, hogy ismét visszahelyezik ezeket a beléptető kapukat a különböző bejáratok elé?
0: A sorompód visszahelyeződik, közbeszélés alatt van a sorompód.
1: És felül lehetne mondjuk a konzulátus épületével átellenben lévő behajtási sávra, mert gyakorlatilag úgy sejtem, hogy onnan járnak be legtöbben.
0: Hogy legyen autós behajtási sáv?
1: Nem, legyen sorompó.
0: Tehát a Lejti utcáról járnak be. Tehát ott van a megnyitás.
1: Is.
0: Ott tudnak bejárni.
1: Csak ott tudnak bejárni?
0: Csak ott tudnak bejárni.
1: No, hát járnak sajnos egyre sűrűbben, és ez elég zavaró tud lenni, meg nyilván hát alatta a burkolat az folyamatosan rongálódik. Azt nézem, hogy a felírt témákat mind kiveséztük, a válaszokat minden felmerülő kérdésre megadtuk.
0: Azt viszont én mondom, akkor még egy témát megnézem a jegyzeteimet, mert fontos lesz, mert ez egy kicsit abban az övezetben felfordulás fog okozni, hogy igen, megvan. Tehát tegnap megtörtént a terepátadás, és augusztus első hetében kezdődik a munkálat a Búza és Levendula utcában. Azok a Hargita utcából, hogy átmenjünk a Ligat hídon, jobb oldalt, ahogy szokták mondani, a Pangus mellett, tehát a két kövezett út. Ott egy elég komoly munkálat lesz, mert esővizelhető rendszerek lesznek, és mondom is, Búza utcában pedig ivóvíz hálózatot is cserélünk, valami tűzcsapokat szerelünk fel, és utána aszfaltbukrattal lesz ellátva. Egy elég komoly munkát abban a két utcában felfordulás fog jelenteni a helyi közösségnek, kérem a türelmét, mert úgy, ahogy szemben az olcsas munkát is elvégeztük a tavalyi szezonban, úgy ezt is szeretnénk, hogy olyan szintre hozzuk, hogy járható legyen a télen, és utána akkor jövő évben befejezzük.
1: Utolsó utca, utolsó kérdés, mi a helyzet a Tanorok utcán? Kérdi egy hallgató.
0: A kövezéssel lesz erősítve, a Tanorok utcánál még tulajdonjogilag nincsen letisztulva, tehát még vannak problémák ilyen szempontból, hogy tovább tudjunk menni, tervezni egy aszfaltozási történetet, de ezt a lakók tudják.
1: No, tehát ma este 8 órától lesz a városnapi nyitókoncert a Szent Ágoston templomban, ezzel indul, vagyis az önkormányzati tornával indul, ugye a városnapi sorozat?
0: Önkormányzati torna is zajlik, meg közben ma lesz egy nagyon szép eseményünk, arról azért emlékezzünk meg, hogy gyakorlatilag Nagy Imre halálának 50. évfordulójánál vagyunk, és lesz ma délben lent a Zsögödi Nagy Imre galériánál egy megemlékezés összekötve egy kis tárlattal, és ezt is azért szerveztük a galériához, mert ezzel is alá szeretnénk húzni, hogy nekünk fontos az, és ugye elkészültek a kiviteli tervek is, hogy ahogy kapunk egy pályázati erőforrás, ezt a galériát téliesítve egy állandó a 20. századi Nagy Imre közösségéhez kötődő alkotók megnyilvási terének tudjuk megnyitani állandóan.
1: Megelőzte a kérdésemet, akkor jelenlegi állapotában az épület az nem helyezhető vissza a körforgásba állandó?
0: Nem, mert nincs az a, tehát nincs hűtés benne, az nem úgy ott elképzel az egész épület. Mi a Penererére készítünk pályázattal, és az igazság az azért, hogy egy tervező csapat volt felkérve, helyiek, de nem tudták időben teljesíteni a feladatot. Azért kértük fel, mert specifikusan ismerték a történetét a galériának, de időben nem tudták teljesíteni, ezért tavaly, amikor volt a nagy pályázati kirostálás, akkor ez is kirostálódott. Viszont a tervek, hál' Istennek, aztán csak elkészültek, átvettük, és most arra készülünk, hogy ahogy nézzük az új kiírásokat, rögtön pályázunk. Most például úgy látjuk, hogy a központi fejlesztési régiónál tudunk egy kulturális turisztikai fejezethez pályázni vele.
1: Vesszőparipám a végére. Lesz-e idén kapavágás a volt Vigadó épületénél?
0: Ha a közbeszélés lejár, akkor természetes. Nagyon várom már. Hát ez ilyen. Most éppen hol is tartunk a... Ha jól emlékszem, akkor országos közbeszélési hatóságnál a felek kérik a úgymond igazukat. Ha az lejár és nem folytatik bírósági perrel, akkor kezdődik a kapavágás.
1: No, kezdődik a város ünnepe, így aztán a polgármester úrnak is szép ünnepet, jó szórakozást kívánok.
0: Viszont kívánok mindenkinek.
1: Találkozzunk valahol egy pohár bor mellett.
0: Találkozzunk.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Reklámot hallottak.
8: Fun FM Rádió. Fülig zene.
7: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Július 30-ától fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát nyugat felől, és várhatóan augusztus 3-a és 6-a között tetőzik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint a kánikulát egy Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A hét második felében a nyugati ország részben 37-39 Celsius fokos csúcshőmérsékletek várhatók, a hétvégére pedig az ország nagy részére kiterjed a hőség. Nyugaton augusztus 6-a után enyhülés valószínű, míg délen a forróság akár augusztus 9-éig is kitarthat. Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szeptember 30-áig hosszabbítja meg a 9%-os kedvezményes lakásáfa alkalmazását azok számára, akik 2025. július 31-éig adásvételi előszerződést kötöttek. A döntés célja, hogy az érintett vásárlókat ne érje hátrány az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás miatt kialakult ügyintézési késedelmek következtében. A kedvezmény legfeljebb 120 négyzetméteres áfa nélkül legfeljebb 600 ezer leértékű lakásokra érvényes, és egy magánszemély egyetlen ingatlant vásárolhat ezzel a feltétellel. A törvény tervezetet a Szenátus már korábban elfogadta, a képviselőház döntésével pedig véglegessé vált. A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg, vagy várhatók a kőolaj és üzemanyag piacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20%-kal meghaladná az előző év átlagát. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélyére van szükség. A képviselőház elfogadta az új területrendezési törvénykönyvet, amely jelentősen egyszerűsíti az építkezések engedélyezését és digitalizálja az ügyintézést. A jogszabály egyetlen törvénykönyvbe foglalja a korábban 21 különálló jogszabály előírásait. Az engedélyezési folyamat egy országos digitális platformon zajlik majd, így a jelenlegi több hónapos ügyintézési idő átlagosan 65 napra csökkenhet. A törvény a vidéki építkezéseket is egyszerűsíti, bizonyos kisebb épületek esetében elegendő lesz az önkormányzat értesítése, egyes legfeljebb 150 négyzetméteres földszintes családi házak pedig meghatározott feltételek mellett építési engedély nélkül is megvalósíthatók. Az új szabályozás szigorítja az építőipari kivitelezők minősítését, és nagyobb felelősséget ír elő a tervezők számára. A törvény tervezetet még a Szenátusnak is el kell fogadnia, ezt követően hirdethetik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel és magas hőmérsékleti értékekkel. 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 26-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan a csíkszeredai városnapok rendezvény sorozatát idén is a Csíki Kamara zenekar nyitja. Ebben az évben a magyarországi sánközi kollektív zenekar fog együtt muzsikálni a csíkiakkal. Hangversenyükön klasszikus zenei feldolgozások és önálló kompozíciók szólalnak majd meg, hamisítatlan sárközi kollektív stílusban. Hogy mit jelent ez? Hamarosan a zenekar tagjait kérdezem. 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik?
2: Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
3: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
2: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
4: Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: 4:11 múlt, egy perccel kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Csíkszeredai Városnapok rendezvény sorozatát idén is a Csíki Kamara Zenekar nyitja. Ebben az évben a magyarországi Sárközi Kollektív Zenekar fog együtt muzsikálni a Csíki Együttessel. A hangversenyen klasszikus zenei feldolgozások és önálló kompozíciók szólalnak majd meg, hamisítatlan Sárközi Kollektív stílusban. Korábban ígértem a hallgatóknak, itt vannak velem már a stúdióban az alkotó művészek, Sárközi Lajos, illetve Adorján Csaba, a Csíki Kamara Zenekar részéről. Szervusztok, köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, jó napot kívánok, és köszöntök minden kedves hallgatót is.
1: Miért vagytok ilyen nagyon-nagyon megijedve?
2: Szerintem még korán van egy zenésznek, ez korai időpont lehet, hogy
3: úgy tűnik, hogy meg vagyunk ijedve.
1: Tehát akkor igaz az a mondás, hogy a művész ember bolondul nem sieti el a felkelést, ugye?
2: Az én részemről biztosan, hogy igaz, igen. Mivel mi azért mondhatni, hogy zenészek általában éjszaka is gondolkozunk, agyban is gyakorlunk, ezért mi kicsit később alszunk el, mint az átlag ember, és így az ébredés is kitolódik, de most már azt hiszem, hogy talán a riport után újult erővel fogunk...
3: Akkora fel.
2: Így van.
3: Felébredünk, amire bekérünk.
1: Bízom benne, hogy nem foglak tönkretenni a kérdéseken. Hát Lajos, te tulajdonképpen 5 éves korod óta zenélsz, hegedülsz. 13 éves korodban nyertél felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába. Akkor azt jelenti, hogy te egy csoda gyerek voltál.
2: Hát ezt én nem szeretem így magamra mondani. Maradjunk annyiban, hogy én mondhatni, hogy tehetséges voltam. De...
1: Vagy...
2: Hát most már azért a tudásnak több kell, hogy legyen, mint a tehetség. Bízom benne, dolgozom rajta mai napig. Igen, tehát mondhatni, hogy szinte kisgyerekkorom óta muzsikálok. Hivatalosan 5 éves korom óta, ugyanis akkor kezdtem el járni hivatalosan zeneiskolába, de tulajdonképpen már 2 évesen is tudtam játszani egy-két gyerekdalt, úgyhogy mondhatni, hogy... szinte pólyáskorom óta csak a zene tölti ki az életemet.
1: Számomra egy egészen új szó, illetve hát új terület a jazz hegedű verseny. Ez valami teljesen új számomra, de majd ma este meg fogjuk hallani, hogy miről is szól ez, de ha egy kicsit mesélnél erről.
2: Igen, ez valóban így van, hogy a hegedű, mint hangszer, ez nem igazán a jazz műfajára teremtődött, ha fogalmazhatok így, de viszont már azért az 50-es, 60-as években már kialakult pár hegedűsnél, az ugye akkor jött be Európába az amerikai jazz ideért, és hát ez a nagy influenza megtámadta a magyar zenészeket is, és közöttük a hegedűsöket is. És ami nagyon érdekes, hogy az első úttörő az én dédnagypapám volt, aki egy fantasztikus hegedűművész volt.
1: Mert hogy te a 7. generáció vagy.
2: Így van. És a dédnagypapám, aki Csányi Mátyás volt, egy nagyon híres jazz hegedűs volt, és hát mivel hogy én rengeteget hallgattam a nagypapa felvételei gyerekkoromban, így valahogy rám ragadt a jazz is, és hát azt mondják, hogy elég jól játszottam már gyereknek jazzt, és egyébként már 11 éves koromban volt szerencsém muzsikálni Szakcsi, Lakatos Bélával és ilyen nevekkel, és hát a Magyar Rádió meghirdetett egy jazz hegedű versenyt, amin elindultam, 15 éves voltam, a legfiatalabb versenyző voltam, és hát ezt sikerült megnyernem, aminek nagyon örültem, és ezáltal mondhatni, hogy a jazz zenei karrierem is elindult egyfajta úton.
1: Tehát klasszikus zene, cigány zene, jazz és népi muzsika fog felcsendülni a mai nyitó koncerten. Csaba, mi alapján választotok ti vendégelőadókat ilyen alkalmakra?
3: Az az igazság, hogy minden évben próbálunk úgy összeállítani éves műsortervet, hogy mindig a közönségünknek minden szegmensét kielégítsük, hogy úgy mondjam, ilyen csúnya kifejezéssel. Igazából Csíkszeredában nem olyan széles ez a közönség, mint egy nagyobb városba, egy Budapest, Bukarest, Kolozsvár. Úgyhogy éppen ezért már évek óta törekszünk arra, hogy a korosztályonként is, illetve stílusonként is újítani és olyan stílusokat is behozni, ami általában egy klasszikus együttesnél nem mindennapi. Hát ugye évek óta sikerült olyan muzsikusokat és művészeket meghívni a hangversenyeinkre, akiktől elsősorban tanulhatunk, akikkel együtt muzsikálni mindig egy élmény, és hát az idén is hál' Istennek úgy alakult, hogy Sárközi Lajosékkal sikerül egy hangversenyt, és én meg vagyok győződve, hogy aki ma este eljön a hangversenyre, nem fog csalódni.
1: Biztos vagyok benne. Mondjuk ugye 8 órától kezdődik a hangverseny, de én már most bánom, hogy a városnapi programokban nincs valahol egy ilyen Sárközi Kollektív kávéházi muzsika koncert, mert hogy ez huaj, mekkorát szólna.
2: Igen, egyébként itt már több szervezővel és több kompetens emberrel folytattam tárgyalásokat, hogy erre is szükség lenne itt Csíkszeredán. Nagyon szeretik az emberek a magyar nótát, és hát ugye még erősen képviseljük ezt a vonalat is. És mondtam, hogy nagyon szívesen jönnék a cigány zenekarommal is, mert hát ugye én azt mondom mindig, hogy aki igazán magyarnak akarja magát érezni, az jöjjön Erdélybe, és én ezt gyerekkorom óta így érzem, hogy itt igazán magyar tudok lenni, és itt a magyar ajkú testvéreim még képviselik azt a jó érzést, amit azt hiszem, hogy csak mi magyarok tudunk így érezni, hogyha ezt ilyen szerényen kifejezhetem. És hát, hogy ne szeretném elhozni a mi zenénket, ami tulajdonképpen az egész Kárpát-medencének a saját muzsikája, és hát azt hozzá kell tenni, hogy ezt magyar cigány muzsikusokon kívül más nem nagyon tudja játszani, vagyis legalábbis nem úgy, ahogy ezt a magyar cigány zenészek évszázadok óta művelik, és hát én nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben egyfajta idézőjeles kedves mulatást tudunk majd itt a csíkszeredai közönségnek átadni, úgyhogy én várom az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, és örömmel jövünk.
1: Az az igazság, hogy nem tudom, hogy a gypsy jazznek mi a magyar megfelelője, cigány jazz? Nincs ilyen,
3: de hát...
1: Mert hogy van nekünk egy jazz fesztiválunk, és ott is nagyon-nagyon megállná szerintem a produkció a helyi, de ugye jelen esetben a hely adja magát, tehát hogy egy templomban nem lehet bármit belerakni a repertoárba. Ez szerint alakul az idei repertoár is?
3: Nyilván, hogy igyekeztünk azért nem elszállni, hogy úgy mondjam idézőjelbe. Első körben nekünk az volt az ötletünk, hogy a Várudvaron legyen egy szabadtéri hangverseny. Ugye ott tudtuk volna igazából elképzelni ezt a fajta programot. Valamiért a város úgy ragaszkodott a helyszínhez, ugyanis valóban az van, hogy évek óta a városnapi hangverseny, megnyitó hangverseny az mindig a Szent Ágoston templomban zajlik, és idén úgy értettem, hogy pro urbe díj átadásra is sor kerül a hangversenyt megelőzően. Valószínű, hogy ezért is esett a választás, hogy mégiscsak maradjunk a templomban. Én azt gondolom, hogy nyilván a templomnak megvan a szakralitása és a maga hangulata, de én azt gondolom, hogy ha valaki igazán szívvel, lélekkel muzsikál, akkor az mindenképpen az Úrnak is tetsző dolog. És akkor mindenki így azt gondolom, hogy helye van akár a templomban is annak.
2: Igen, minden zene Istentől jön, hogy főleg, hogyha szívből játssza az ember, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg tudja állni a helyét bármilyen zenemű, hogy természetesen, hogyha olyan lelkülettel van játszva, és hát mi azt hiszem, hogy a zenekar nevében is, a kamara zenekar nevében is mondhatom, hogy beleadunk mindent, ami itt bent van nekünk a szívünkben.
1: Olyan magas rögtű gondolatokkal jöttök ma reggel. Na ehhez viszont tényleg...
2: Hát nem is vagyunk olyan fáradtak, ugye?
1: No, hogy állt össze a repertoár? Tehát ugye van egy Kodály Zoltán Kállai kettős, Bartók Béla román népi táncok, Niccolò Paganini Capriccio, George Gershwin Kék Rapszódia, illetve Hubai Jenő Carmen Fantázia. Ki melyik ötlettel állt elő?
3: Hát igazából kaptuk a műsort, de én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen kaliberű együttes és egy ilyen kaliberű művész, mint a Lali, én azt gondolom, hogy vétek lenne kihagyni ezeket a virtuóz műveket. Tehát, hogy ha van valaki, aki ezeket a műveket igazán magas szinten is, és úgy játsza, hogy azt kevesen a világon, én azt gondolom, azok. És akkor ilyen szempontból ezek a művek valóban rájuk vannak írva, illetve hát valamilyen szinten ők ezeket már rég, hogy átdolgozták, átalakították a saját nyelvükre.
1: No és akkor mi alapján állt össze a repertoár?
2: Én azért ragaszkodom mindig ahhoz, hogy megmutassuk azt, bárhol vagyunk a világban, hogy a magyar zenei kultúra mennyire színes, és hogy egy cigány zenekar, én szerettem volna úgymond kicsit kihúzni az étteremből a cigány zenét, amit nyilván természetesen az egy fantasztikus, gyönyörű dolog, és nagyon nagy szükség van rá, de én szerettem volna megmutatni azt, hogy ez a fajta formáció és ez a fajta hangzás, ez akár bármelyik nagy színpadon is meg tudja állni a helyét, és igen, hogyha egy kamarazenekarral kell játszunk, akkor meg tudjuk oldani, vagy egy bármelyik szimfonikus zenekarral. És ugye a programot illetően Bartók Kodály nem maradhat ki azt hiszem, egy magyar zenekarnak a repertoárjából, mivel, hogy itt szerényen mondom, virtuóz hegedűs hírében állok, ezért Paganinit sem szerettem volna kihagyni. Természetesen Hubai nagyon közel áll a szívemhez, mert a Magyar Hegedűiskola az méltán világhíres, és rengeteg nemzetközi művész mai napig is ezt az iskolát gyakorolja. És hát a művei pedig nagyon közel állnak a cigányzenéhez, ugyanis Hubai Jenő a nótákat és a csárdásokat dolgozta fel egy komplex hegedű darabbá, és egyébként a Carmen Fantázia az kifejezetten egy nagyon virtuóz darab, és nagyon nehéz is egyébként, nem könnyű játszani. Igen, aztán meg szerettem volna mutatni, és meg szeretném mutatni azt, hogy egy kis jazzes hangulatot is tudunk belecsempészni így a darabokba, ezért a Görsvin az szerintem egy nagyon szuper választás, mert vannak benne olyan részek, amikor a közönség azt érezheti, hogy egy amerikai jazzklubban ül éppen, úgyhogy minél színesebb programot szeretnék mindig a közönség elé tárni, ez remélem, hogy többször is sikerül. Mi dolgozunk érte.
4: Lám, egy rugóra jár-e az agyunk, melyik a kedvenced ezek közül?
2: Hát ez nagyon, nagyon nehéz. Egyébként hangulattól függ, de ha mindenképp választanom kell, akkor biztos, hogy magyar zeneszerzőt választanék. Vagy Bartók, vagy Kodály, vagy Hubai. Azért nekünk büszkének kell lenni ezekre a géniuszokra, hogy Magyarországnak, kis Magyarországnak, vagy nagy Magyarországnak születtek ilyen fantasztikus művészei.
4: Mondjuk az az igazság, hogy most nagyon-nagyon csúnya kifejezéssel fogok élni, de szerintem a Kék Rapszódia alatt, hogy kivisszük lábon az orgazmust, az biztos. Ezt én már így előre borítékolom. Na de nem tudom, várjuk meg a végét. Ugye nagy zenekarral, stb. Azt írja egyébként a koncert ajánlójában, hogy a két együttes előadásában többek között a következő művek hangzanak majd el. Azt jelenti, hogy nincs minden felsorolva?
2: Valószínűleg nincs, igen, mert mi fogunk, mármint a kollektív, maga a zenekar, fogunk mi külön is játszani egy néhány darabot. Az lehet, hogy én azt mondanám, hogy legyen meglepetés, és jöjjenek el a barátok és a testvérek, hallgassák meg, de lesznek benne olyan vonzatú darabok. Egyébként annyit elárulhatok, hogy román zeneszerzőtől is fogok játszani darabot, csak hogy mindenkinek az igényét próbáljam kielégíteni, de lesz nekem is egy szerzeményem, úgyhogy mondhatni, hogy elég színes lesz ez a mai este.
4: Na hoppá, akkor valami nekem kimaradt, tehát akkor te zeneszerző is vagy.
2: Hát én ezt azért nem mondanám, de próbálkozok néha az érzéseimet kiírni magamból. Ez vagy sikerül, vagy nem. Egyébként zeneszerzőnek azt mondhatja magát, azt gondolom, aki ezt a szakmát megtanulta, és azért ez nem egy egyszerű dolog. Én csak az érzéseimet szerényen próbálom kiírni és kimuzsikálni magamból.
1: És erre sor fog kerülni ma este 8 órától. Egyébként a Csíki Kamara zenekar hogy fogadta a repertoárt?
3: Nekünk mindig megtiszteltetés és egy öröm először is ilyen művészekkel játszani, és nyilván a műsor, hát ezek olyan zenék, amiket az ember mindig szívesen játszik. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy felkelek, és akkor most nincs kedvem. Lehet, hogy nincs kedvem, de ahogy megszólal ez a dolog, ez már nem eltűnik ez a fajta dolog. Ma reggel éppen ugye beszéltük, hogy még nem vagyunk felébredve, bepakoltuk a Kovács Laci kollégával a templomba a dolgokat, és előkészítettük, mert hát ugye a zene az egy nehéz dolog, mikor az ember cimbalmat meg zongorát ciper közben, viszont ez elszáll. Tehát sokszor, mikor beülünk a próbára, akkor már úgy meg kellene pihenni, és csak akkor kezdődik sokszor a nehezebb dolga, vagyis a nehezebb része, ugyanakkor meg a kellemesebb része is.
1: Szerintem cigány muzsikusok esetében olyan nincs, hogy nincsen kedvük. Tavaly Budapesten elmentünk egy nagyon-nagyon nevezetes cigány étterembe, és két pincér unatkozott közben, hát nyilván a rendkívül finom étel mellett olyan rögtönzött koncertet kaptunk ott hirtelen, hogy csak úgy ámultunk és bámultunk, szóval, hogy ilyen szerintem nem létezik. Bár ugye a Csíki Kamara zenekart most túlzás lenne név szerint felsorolni, azért a Sárközi kollektív tagjait mindenképp megemlíteném, tehát Sárközi Lajos hegedű, Sárközi Rudolf nagybőgő, Csíki Julius cimbalom, illetve Drahoszláv Bangó, remélem, hogy jól mondtam a nevét, zongora.
5: Tökéletesen.
1: Így. Jó, és akkor mindannyian itt lesztek, nyilván a Csíki Kamara zenekar mellett, 8 órától kezdődik a koncert, feltételezem, hogy telt ház lesz, úgyhogy érdemes lesz idejében érkezni. Ahogy lejár a koncert, ti el is mentek Csíkból?
2: Mi holnap utazunk repülővel, Brassóból, igen. Még otthon is vár ránk egy pár feladat, úgyhogy ez a nyár elég sűrű, hál' Istennek, de örömmel dolgozunk.
1: Tehát akkor ilyen nem lesz, hogy egyszer csak valahol, mondjuk ma este, vagy holnap reggeli órákban egyszer csak a Sárközi kollektív összeáll az utcán egy kicsit muzsikálni, sajnos tenném
2: ki tudja,
1: hozzá.
2: Ki tudja?
3: Még mi tudja, mi lesz a koncert? Reggel az már necces.
2: A reggel necces, de
3: még az este.
1: De hogyha megy a repülő Brassóban, akkor tudod, hogy az idejében meg kell érkezni, annak ellenére, hogy Brassó nincs olyan nagyon messze tőlünk. Nagyon csudi hegedűtokod van.
2: Köszönöm szépen.
1: Azt akartam kérdezni, hogy ilyen hegedűt nehéz vagy bonyolult feladni repülőn, vagy felviheted az utastérbe, mert feltételezem, hogy nem válsz meg tőle.
2: Ettől semmiképp nem, mert jobban féltem, mint a szemem világát, ezt a hangszert, hogyha említhetek egy fél percben a hangszerről beszélnék. Ez a magyar állam tulajdona, ez egy 1732-ben készült Guarnelli del Gesso, ami nagyon érdekes, hogy ez Reményi Edének volt a saját hangszere, úgyhogy ez a hangszer valószínű muzsikált Johannes Brahmssal és Liszt Ferenccel is, mert Reményi Edének kamarapartnerei voltak ezek a fantasztikus művészek. És engem ért az a megtiszteltetés, hogy én játszhatok ezen a hangszeren, és hát visszatérve a repülőre, igen, ez a tok, ez kifejezetten a repülős standard mére. Ezt külön azért vásároltam, hogy ne problémázzanak vele, és hogyha kell, akkor akár egy Budapest-New York járaton is tudjam végigölelni a szép babámat, hogyha mondhatom ezt.
1: Feltételezem, hogy nem csak a hegedű, hanem a kezed is biztosítva van.
2: Már gondolkoztam rajta, de nem haladnék ennyire előre itt a nagyképűséggel. Én csak maradok egy egyszerű hegedűs, aki szívvel muzsikál, és reméljük, hogy nem lesz baja a kezemnek.
1: Neked soha nincs olyan reggelente, ahogy mondjuk szembeállsz a tükörrel, és azt mondod, hogy Lali, jó vagy, ma is jó lesz. Inkább mert nagyon szerényen nyilatkozod magadról.
2: Inkább az ellenkezője van, tehát én, hogyha esetleg véletlenül visszahallgatom magam, amit nem igazán szeretek, de közben gyakorlom azt, hogy vissza kell hallgatni magamat, mert az egy nagyon jó visszajelzés, és hát olyankor rájön az ember, hogy hát még mindig mennyit gyakorolni való van, és hogy még mindig mennyit kell dolgozni azért, hogy jobb legyen. Én azt gondolom, hogy aki egy zenész azt gondolja magáról, hogy nagyon jó vagy, és eldönti magában, hogy nincs már hova esetleg fejlődni, ott nagy a baj. Tehát a legnagyobb művészek, akik tényleg mondhatni, hogy korszakalkotó zsenik voltak, azok is azt vallották, hogy Gyakorolni.
4: Apropó visszahallgatást, olyan opció nincs, hogy mondjuk koncert előtt vagy után vásárolunk hanghordozót?
3: Hát ezt nem tudom, hogy ti hoztatok-e.
4: Mert hogy a művészek újabban hajlamosak erről megfeledkezni, nem értem, hogy miért.
2: És én is a hajlamosak közé tartozom.
3: Ennek az is lehet az oka, hogy már megváltozott az a világ, igen, amikor hanghordozókon, hát a hagyományos értelemben.
4: Ezt kérem magamnak, én akik a kelitlemezeket hallgatok.
3: Igen, viszont sajnos nem divat manapság.
2: Tehát, igen, hogy, sajnos ez elmúlt, ez az időszak. Tulajdonképpen itt mindenkinek a telefonjában itt van az egész élet és az egész zenei irodalom. Abszolút. Elérhető. Igen. De egyébként, ha ennél a résznél tartunk, akkor a kora ősszel tervezünk a kollektívvel felvenni egy teljes lemezanyagot.
4: Mert hogy még nincs? Nem hiszem.
2: Demo anyagok vannak, ami egyébként elérhető a zenei megosztó portálon is, de kifejezetten fizikális CD még nem készült, úgyhogy most vannak az egyeztetések különböző kiadókkal, megnézzük, hogy melyik a legjobb koncepció, aztán nekiindulunk a munkának.
4: Az az igazság, hogy említetted a telefont meg a zsebünket, de a Spotify-on nem találok ilyet, a Sárközi kollektív.
2: Na, ez nagy hiba.
4: Ez egy öreg hiba.
2: Akkor ezt ma orvosoljuk.
4: Holnap reggel le fogom csekkolni. Éppen rám fogok írni. Elmondtunk-e mindent a mai a koncerthez, mint ajánló, kedv csináló?
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ma este 8 órakor szeretettel várjuk a csíkszeredai és a környékbeli közönséget. Minden zeneszerető embert szeretettel várunk, és jöjjenek, mert egy igazán különleges élményben lesz ma este részük.
4: És hogyha már a különleges, mint olyant említetted, akkor hadd teszem hozzá, Sárközi Lajos az Egyesült Államokat végig turnézta a Rolling Stones szaxofonosával, Tim Rice-szal, a külföldi zenei élet meghatározó művészei, mint például a berlini filharmonikusok, kihagyhatatlannak tartják, amikor Budapesten járnak, ifjú Sárközi Lajos zenei játékának élvezetét.
3: Ez így van egyébként. Ezt most, ha megengeded, akkor ez úgy szokott történni valóban, hogy aki megfordul nagy művész Budapesten, az azért ritkán hagyják ki, hogy az igazán, gondolom a hagyományos cigányzene is, amit igazán magas szinten műveltek és tovább próbáltok vinni, ezt azért mindenki meghallgatja, de ez nem most kezdődött egyébként ez a dolog, hát ha visszatérve Brahmsra, meg Liszt Ferencre, tehát a romantika nagy zeneszerzőit is elvarázsolta ez a fajta muzsika és ez a fajta zenei stílus, és azt gondolom, hogy tényleg a nagy művészek, Kelemen Barnabás, aki szokott itt lenni, és a fesztivált szerveznek minden évben, ők is rendszerint azért megfordulnak és szívesen hallgatják ott az ottani meghívottat.
2: Hát és az ő fesztiváljaink, a Fesztivál Akadémia Budapest, igen, ami igen, a Barnabáséknak a fesztivál, ott mi minden évben állandó szereplők vagyunk, úgyhogy mondhatni, hogy már nagyon jó barátságunk. 20 éve ismerem őket, több mint 20 éve. A Kokas Katalin egyébként még volt a tanárom is annak idején, amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, úgyhogy igen, és hát valóban így van ez, hogyha minden nagy képűség nélkül mondhatom. Az utóbbi 15 évben, aki megfordult Budapesten nagy művész, az nem volt olyan, aki ne jött volna el abba az étteremben, ahol én annak idején muzsikáltam, és itt tényleg a berlini filharmonikusok, Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, Olga Kern, és itt még sorolhatnám reggelig a neveket, és hát szerencsére némelyikükkel nagyon jó barátságot kötöttem, például Maxim Vengerov az egyik olyan, aki közeli barátom lett, és hát ezek nem akárkik, akiket én gyereknek csak videókazettán csodáltam, azok már a barátaim.
3: Mondhatnánk, rajtuk nőttünk fel.
2: Így van, abszolút.
4: Most valami megütötte a fülemet, tehát azt mondtad, hogy Kokas Katalin neked zenetanárod volt.
2: Igen.
4: De hogy közben említetted a videokazettákat is, már bocsáss meg, te hány éves vagy jelenleg?
2: Hú, van, amikor nagyon soknak érzem magam, de 35 éves vagyok.
4: Tehát akkor te még mindig csoda Hát csoda gyereknek már egy kicsit hát talán azért, túlzás.
2: Azért, nem, igen, igen, igen.
4: Hát akkor maradjunk annyiban, hogy te most már
3: maradjunk elérted. Maradjunk a
4: csodán. Elérted a...
2: Maradjunk a gyereknél.
4: Mondjuk attól függ, hogy ki milyen szakaszában van, de szerintem bátran kijelenthetjük, hogy egy igazi zenei, ez hegedű virtuóz fog fellépni ma.
3: Ez kicsiktelen.
4: Tamar a zenekarral, úgyhogy szerintem kár lenne kihagyni a ma esti alkalmat. 8 órától a Szent Ágoston templomban kezdődik a koncert. Érdemes idejében érkezni, hogy elcsípni egy jobb helyet. Egyébként hol jó ilyenkor ülni? Előbb, hátrébb, fent a karzaton, hol az igazi hangzás?
3: Az igazság az, hogy rengeteget muzsikáltunk már ott, de mindig a másik oldalon ülünk.
2: Igen, úgyhogy ez nehéz megállapítani.
3: Igen.
4: Illetve annyi helyen jártatok
3: én,
4: már.
3: Ha ma este közönségként kellene fellépjek, akkor mindenképpen közelebb szeretnék ülni, már olyan értelemben, hogy minden mozdulatot lesni és nézni és csodálni.
4: Tehát akkor az első sor, úgy kb.
3: Igen. Viszont hangzásból szerintem úgy el a közepéig, a templom közepéig az ami úgy, én nekem az érzésem.
4: És
3: hogy
4: a pacsorok közötti bejárathoz közel, ugye, mert az számít, hogy hát ultraközpontnak.
3: Hogy látni lehessen. És aminek nagyon örülök, az, hogy hangosítás nélkül fog menni a ma esti hangverseny, mert annak azért mindig megvan a varázsa, mint a kihangosított hangszereknek.
2: Az teljesen más, a naturális hangzás az szerintem az mindennél jó.
3: És hogyha minél közelebb van az ember, és akkor fizikailag is érzed azt a fajta vibrálást. Van egy élményem, amikor a nagy leállás volt ez a COVID, és akkor... ugye mindenféle ilyen online, meg mindenféle butaság volt, közönség nélkül, hát borzasztó időszak volt. Igen. És akkor az első olyan hangversenyünk, egyébként Barnáikkal játsztuk az első olyan hangversenyt, amikor nem volt közönség, tehát és Bartók Divertimentot lejátszottuk, és akkor döbbent csend a hangverseny után, ez valami borzasztó. És amikor visszatért a közönség, és körbeálltunk egy zongoraversenyt játsztunk éppen, és tényleg éreztük azt, hogy a közönségnek a vibrálását, a hangszereknek, ahogy tehát közel kell lenni a zenéhez.
4: Hát a művészembereket ugye a közönséget, azaz bennünket pedig a művészemberek éltetnek, úgyhogy bízom benne, ez a közös, kölcsönös kis buborék ma este létrejön a Szent Ágoston templomban. Idejében kell érkezni, hogy csípjünk el az első 7 sorban egy jó helyet, hogy akkor úgy teljesen átjárjon bennünket a zene, és akkor találkozunk 8 órakor a Szent Ágoston templomban. Sárközi Lajos, a Dórián Csaba, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak!

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jár. Fun FM rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Július 30-ától fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát nyugat felől, és várhatóan augusztus 3-a és 6-a között tetőzik, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint a kánikulát egy Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A hét második felében a nyugati ország részben 37-39 Celsius fokos csúcshőmérsékletek várhatók, a hétvégére pedig az ország nagy részére kiterjed a hőség. Nyugaton augusztus 6-a után enyhülés valószínű, míg délen a forróság akár augusztus 9-éig is kitarthat. Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szeptember 30-áig hosszabbítja meg a 9%-os kedvezményes lakásáfa alkalmazását azok számára, akik 2025. július 31-éig adásvételi előszerződést kötöttek. A döntés célja, hogy az érintett vásárlókat ne érje hátrány az Országos Kataszteri Hivatal elleni kibertámadás miatt kialakult ügyintézési késődelme következtében. A kedvezmény legfeljebb 120 négyzetméteres áfa nélkül legfeljebb 600 ezer leértékű lakásokra érvényes, és egy magánszemély egyetlen ingatlant vásárolhat ezzel a feltétellel. A törvény tervezetet a Szenátus már korábban elfogadta, a képviselőház döntésével pedig véglegessé vált. A képviselőház szerdán elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és a kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A jogszabályjavaslatot 293 támogató szavazattal két tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint a válsághelyzet a törvény hatályba lépésétől október 31-éig tart, de a kormány legfeljebb 3 hónapos időszakokra meghosszabbíthatja, ha a helyzet nem változik. Válsághelyzetet akkor lehet hirdetni, ha fegyveres konfliktusok, nemzetközi szankciók vagy ellátási zavarok miatt jelentős fennakadások jelennek meg, vagy várhatók a kőolaj és üzemanyagpiacon. Ez az intézkedés lépne életbe például akkor, ha a Brent kőolaj világpiaci ára, illetve a benzin és a gázolaj átlagos töltőállomási ára egy hónapon át legalább 20%-kal meghaladná az előző év átlagát. Válsághelyzetben a gázolaj és a kőolaj exportjához, valamint az unión belüli szállításához a gazdasági és az energiaügyi minisztérium előzetes engedélyére van szükség. A képviselőház elfogadta az új területrendezési törvénykönyvet, amely jelentősen egyszerűsíti az építkezések engedélyezését és digitalizálja az ügyintézést. A jogszabály egyetlen törvénykönyvbe foglalja a korábban 21 különálló jogszabály előírásait. Az engedélyezési folyamat egy országos digitális platformon zajlik majd, így a jelenlegi több hónapos ügyintézési idő átlagosan 65 napra csökkenhet. A törvény a vidéki építkezéseket is egyszerűsíti, bizonyos kisebb épületek esetében elegendő lesz az önkormányzat értesítése, egyes legfeljebb 150 négyzetméteres földszintes családi házak pedig meghatározott feltételek mellett építési engedély nélkül is megvalósíthatók. Az új szabályozás szigorítja az építőipari kivitelezők minősítését, és nagyobb felelősséget ír elő a tervezők számára. A törvény tervezetet még a Szenátusnak is el kell fogadnia, ezt követően hirdethetik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, zavartalan napsütéssel és magas hőmérsékleti értékekkel. Az előrejelzés szerint a csúcsérték a 26-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Yeah. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Meglesem gyorsan, mekkorát emelkedtek a hőmérsékleti értékek, 19 Celsius fokot mérnek jelenleg, 26-28 fokig emelkedik a csúcsérték.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

A mai nap folyamán a beszélgetésekben többször esett szó zenéről, élő zenéről. Érdemes odafigyelni, mert lehet, hogy lassan eljön az az idő, amikor már azt sem hihetjük el, amit a saját fülünkkel hallunk a színpadon. A legnagyobb zenei lemezkiadók ugyanis elkezdték felvásárolni a világsztárok digitális hangminta jogait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy énekes beteg, vagy egyszerűen nincs kedve stúdióba menni, egy mesterséges intelligencia énekli fel helyette az új slágert, sőt, arról tárgyalnak, hogy elhunyt legendák adhassanak teljesen élethű hologram koncerteket. Tegyük fel a kezünket a szívünkre, fizetnénk egy méregdrága koncertjegyet egy olyan fellépésre, ahol tudjuk, hogy a színpadon lévő sztár csak egy tökéletes animáció, és a hangja is számítógépből jön, vagy ez már a zene megcsúfolásának számít. Így igaz, hogy az Abbának már volt egy koncert sorozata a turné keretében, ahol már csak a hologramjaik énekeltek, táncoltak, de így igaz, hogy az eredetileg felénekelt hangsávokat használták hozzá.

Tudják, mi történt napra pontosan ma, 1996. július 30-án? Megjelent egy album, ami nélkül a 90-es évek buliai egyszerűen elképzelhetetlenek lettek volna. Ezen a napon adta ki a Brit Republika zenekar a saját magáról elnevezett debütáló nagylemezét. Saffron ikonikus vörös-fekete haja, a dögös gitártémák és az elektronikus ritmusok azonnal meghódították a slágerlistákat. A Ready to Go vagy a Drop Dead Gorgeous dallamait valószínűleg még ma is sokan fejből fújják. Aki élt és mozgott a 90-es évek közepén, az egyszerűen nem maradt le erről a dalról, dallamról. Nosztalgiázzunk egy kicsit, és ne teljen el úgy a délelőtt, hogy nem hallgatjuk meg a legismertebb dalt a nagylemezről, ez pedig nem más, mint a Ready to Go. Ők a Republika. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. 11:30 lesz egy perc múlva, még bő 30 percen keresztül játszom a jobbnál jobb új zenéket és slágereket itt a pénteki kotyogóban.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája. A cikk július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és

0: zenei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Whitney Houston és a Million Dollar Bill 2009-ből szólt, az utolsó felvétel a mai kotyogóban. Búcsúznom kell a csütörtöktől, de természetesen holnap reggel mindenkit nagy-nagy szeretettel várok ismét az éterben, annak érdekében, hogy jól-jól kikotyogjuk a világ dolgait. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, vidám, tartalmas napot mindannyiuknak.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene.
2: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette, ma is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot. A Sanitas kedden kezdett általános sztrájkba. Országszerte több mint 480 intézményben a normál működés egyharmadát, illetve a sürgősségi ellátást biztosítják. Több kórházban, ahol a létszámhiány nem teszi lehetővé a sztrájkot, japán sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók. A Sanitas szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetést mind az 5 nagy országos szakszervezeti szövetség támogatja. Arra kérik a törvényhozókat, utasítsák el a bértörvény tervezetét és dolgozzák ki azt újra egy teljes jogkörű kormány felállása után. Nyílt levélben a szakszervezetek méltánytalannak tartják a bértörvény tervezetét, és kifogásolják, hogy nem valódi társadalmi párbeszéd következtében alkották meg azt. Energiatakarékosságra intette a lakosságot Ilije Bolozsán a csernavodai atomerőmű lekapcsolása után. Az ügyvivő kormányfő a Digi24 hírtelevízióban hangsúlyozta, a nappali áramellátás nincs veszélyben, viszont arra kéri az ipari és lakossági fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között lehetőség szerint csökkentsék az áramfogyasztást. Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a csernavodai atomerőmű leállását. Az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia importot. Mint mondta, a kialakult helyzet 1-2 hétig eltarthat, ugyanakkor arra kérte a lakosságot, valamint a nagyipari fogyasztókat esténként 8 és 11 óra között önkéntesen mérsékeljék az áramfogyasztást. Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a csernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. A magát Európa pártinak valló Ilije Bolozsán elismerte, hogy a szélsőséges George Simionnal kötött háttéralkukkal mentette meg a tisztségét, jelentette ki Soringri Dánus szociáldemokrata pártelnök. A politikus Facebook bejegyzésében Ilije Bolozsán szerda esti nyilatkozatára reagált, amelyben az ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy idén 2 alkalommal találkozott George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnökével, de csak véleményt cseréltek, politikai tárgyalásokat nem folytattak. A szociáldemokrata pártelnök úgy véli, Ilije Bolozsán a hatalmon maradásért feladta az elveit, és az általa előidézett instabilitásnak romániai lakosság fizeti meg az árát. Ha nem sikerül más megoldást találni, mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDS elnök által javasolt fegyverszüneti kormány kialakítása, jelentette ki Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az ideiglenes kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni a szociáldemokrata párttal, mivel nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot. Folyamatosan problémákat okozott és nem támogatta a szükséges reformokat. Hozzátette, emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ilije Bolozsán bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM Rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.
1: Kilencvenes évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette, ma is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot. A Sanitas kedden kezdett általános sztrájkba. Országszerte több mint 480 intézményben a normál működés egyharmadát, illetve a sürgősségi ellátást biztosítják. Több kórházban, ahol a létszámhiány nem teszi lehetővé a sztrájkot, japán sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók. A Sanitas szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetést mind az öt nagy országos szakszervezeti szövetség támogatja. Arra kérik a törvényhozókat, utasítsák el a bértörvény tervezetét és dolgozzák ki azt újra egy teljes jogkörű kormány felállása után. Nyílt levélben a szakszervezetek méltánytalannak tartják a bértörvény tervezetét, és kifogásolják, hogy nem valódi társadalmi párbeszéd következtében alkották meg azt. Energiatakarékosságra intette a lakosságot Ilije Bolozsán a csernavodai atomerőmű lekapcsolása után. Az ügyvivő kormányfő a Digi24 hírtelevízióban hangsúlyozta, a nappali áramellátás nincs veszélyben, viszont arra kéri az ipari és lakossági fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között lehetőség szerint csökkentsék az áramfogyasztást. Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a csernavodai atomerőmű leállását, az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia importot. Mint mondta, a kialakult helyzet 1-2 hétig eltarthat, ugyanakkor arra kérte a lakosságot, valamint a nagyipari fogyasztókat esténként 8 és 11 óra között önkéntesen mérsékeljék az áramfogyasztást. Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a csernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. A magát Európa pártinak valló Ilije Bolozsán elismerte, hogy a szélsőséges George Simionnal kötött háttéralkukkal mentette meg a tisztségét, jelentette ki Soringrin Dánus szociáldemokrata pártelnök. A politikus Facebook bejegyzésében Ilije Bolozsán szerda esti nyilatkozatára reagált, amelyben az ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy idén két alkalommal találkozott George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnökével, de csak véleményt cseréltek, politikai tárgyalásokat nem folytattak. A szociáldemokrata pártelnök úgy véli, Ilije Bolozsán a hatalmon maradásért feladta az elveit, és az általa előidézett instabilitásnak romániai lakosság fizeti meg az árát. Ha nem sikerül más megoldást találni, mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ elnök által javasolt fegyverszüneti kormány kialakítása, jelentette ki Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az ideiglenes kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni a szociáldemokrata párttal, mivel nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot. Folyamatosan problémákat okozott és nem támogatta a szükséges reformokat. Hozzátette, emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ilije Bolozsán bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
2: Reklámot hallottak.

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Sanitas szakszervezeti szövetség bejelentette, ma is folytatja az új közalkalmazotti bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható személyzethiány miatt kirobbantott sztrájkot. A Sanitas kedden kezdett általános sztrájkba. Országszerte több mint 480 intézményben a normál működés egyharmadát, illetve a sürgősségi ellátást biztosítják. Több kórházban, ahol a létszámhiány nem teszi lehetővé a sztrájkot, japán sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók. A Sanitas szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetést mind az 5 nagy országos szakszervezeti szövetség támogatja. Arra kérik a törvényhozókat, utasítsák el a bértörvény tervezetét és dolgozzák ki azt újra egy teljes jogkörű kormány felállása után. Nyílt levélben a szakszervezetek méltánytalannak tartják a bértörvény tervezetét, és kifogásolják, hogy nem valódi társadalmi párbeszéd következtében alkották meg azt. Energia takarékosságra intette a lakosságot Ilije Bolozsán a csernavodai atomerőmű lekapcsolása után. Az ügyvivő kormányfő a Digi24 hírtelevízióban hangsúlyozta, a nappali áramellátás nincs veszélyben, viszont arra kéri az ipari és lakossági fogyasztókat, hogy este 8 és 11 óra között lehetőség szerint csökkentsék az áramfogyasztást. Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint megérzi Románia a csernavodai atomerőmű leállását. Az országnak mozgósítania kell a gázerőművi, nap- és szélenergia termelési, valamint energiatárolási kapacitásait, és növelnie kell a villamosenergia importot. Mint mondta, a kialakult helyzet 1-2 hétig eltarthat, ugyanakkor arra kérte a lakosságot, valamint a nagyipari fogyasztókat esténként 8 és 11 óra között önkéntesen mérsékeljék az áramfogyasztást. Az ügyvivő kormányfő magyarázata szerint a csernavodai erőművet a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt kell leállítani. A magát Európa pártinak valló Ilije Bolozsán elismerte, hogy a szélsőséges George Simionnal kötött háttéralkukkal mentette meg a tisztségét, jelentette ki Soringri Dánus szociáldemokrata pártelnök. A politikus Facebook bejegyzésében Ilije Bolozsán szerda esti nyilatkozatára reagált, amelyben az ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy idén 2 alkalommal találkozott George Simion a Románok Egyesüléséért szövetség elnökével, de csak véleményt cseréltek, politikai tárgyalásokat nem folytattak. A szociáldemokrata pártelnök úgy véli, Ilije Bolozsán a hatalmon maradásért feladta az elveit, és az általa előidézett instabilitásnak romániai lakosság fizeti meg az árát. Ha nem sikerül más megoldást találni, mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDS elnök által javasolt fegyverszüneti kormány kialakítása, jelentette ki Ilije Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az ideiglenes kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni a szociáldemokrata párttal, mivel nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot. Folyamatosan problémákat okozott és nem támogatta a szükséges reformokat. Hozzátette, emiatt elmaradt többek között a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár 50 évesen is nyugdíjba lehet vonulni. Ilije Bolozsán bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza, és a munkanélküli fiatalok elhelyezkedését segíti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Gershwin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas hegedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőségre kell számítani a jövő hét közepéig, jelentős hőérzeti diszkomfort és trópusi éjszakák várhatóak Romániában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hőhullám fokozatosan felerősödik és szinte az egész országra kiterjed. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsértékek a 38 Celsius fokot is elérhetik, írja a Maszol. Július 30-a és augusztus 3-a közötti időszakban a hőség folyamatosan fokozódik, a hő- és páratartalom index több területen is eléri vagy meghaladja a kritikusnak számító 80-as határértéket. Kánikulára kell készülni a Bánságban, a Párciumban és Olténia nyugati felén, péntektől kezdve pedig egyre kiterjedtebb területeken, Máramarosban, Erdélyben, Olténia többi részén, valamint elszórtan a többi régióban. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 Celsius fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár a 38-39 Celsius fokot is elérheti a hőmérő kígyószála. Egyelőre nem állítják le a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását, közölte a Nukleár Elektrika. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat, ha a vízszint további csökkenése veszélyezteti az erőmű rendszereinek biztonságos működését. A csernobodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le. A mezőgazdasági minisztérium javaslatára a kormány elfogadta a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adó támogatására szánt költségvetési keret kiegészítését. Táncos Barna ügyvévő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter bejelentette, a költségvetés kiegészítést több hete kérték a kormányban, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ki tudják fizetni a gazdáknak az év első negyedévben felhasznált gázolaj után járó jövedéki adó visszatérítést. A gázolaj támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek. Az elfogadott kormányhatározat szerint az idei évi állami támogatási program költségvetése 714,3 millió lejre nő. A kifizetéseket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán javarészt derült égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, azonban helyenként egy-egy gomoly felhő valamelyest zavarhatja a napsütést, illetve csökkentheti a nap erejét. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29-30 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőségre kell számítani a jövő hét közepéig, jelentős hőérzeti diszkomfort és trópusi éjszakák várhatóak Romániában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hőhullám fokozatosan felerősödik és szinte az egész országra kiterjed. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsértékek a 38 Celsius fokot is elérhetik, írja a Maszol. Július 30-a és augusztus 3-a közötti időszakban a hőség folyamatosan fokozódik, a hő- és páratartalom index több területen is eléri vagy meghaladja a kritikusnak számító 80-as határértéket. Kánikulára kell készülni a Bánságban, a Párciumban és Olténia nyugati felén, péntektől kezdve pedig egyre kiterjedtebb területeken, Máramarosban, Erdélyben, Olténia többi részén, valamint elszórtan a többi régióban. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 Celsius fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár a 38-39 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Egyelőre nem állítják le a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását, közölte a Nukleár Elektriká. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat, ha a vízszint további csökkenése veszélyezteti az erőmű rendszereinek biztonságos működését. A csernobodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le. A mezőgazdasági minisztérium javaslatára a kormány elfogadta a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adó támogatására szánt költségvetési keret kiegészítését. Táncos Barna ügyvévő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter bejelentette, a költségvetés kiegészítést több hete kérték a kormányban, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ki tudják fizetni a gazdáknak az év első negyedévben felhasznált gázolaj után járó jövedéki adó visszatérítést. A gázolaj támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek. Az elfogadott kormányhatározat szerint az idei évi állami támogatási program költségvetése 714,3 millió lejre nő. A kifizetéseket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán javarészt derült égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, azonban helyenként egy-egy gomoly felhő valamelyest zavarhatja a napsütést, illetve csökkentheti a nap erejét. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29-30 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: A Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja. Let me talk to

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Well, around the world.

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként kétlej 49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 banért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please just don't let me.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
3: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőségre kell számítani a jövő hét közepéig. Jelentős hőérzeti diszkomfort és trópusi éjszakák várhatóak Romániában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hőhullám fokozatosan felerősödik és szinte az egész országra kiterjed. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsértékek a 38 Celsius fokot is elérhetik, írja a Maszol. Július 30-a és augusztus 3-a közötti időszakban a hőség folyamatosan fokozódik, a hő- és páratartalom index több területen is eléri vagy meghaladja a kritikusnak számító 80-as határértéket. Kánikulára kell készülni a Bánságban, a Párciumban és Olténia nyugati felén, péntektől kezdve pedig egyre kiterjedtebb területeken, Máramarosban, Erdélyben, Olténia többi részén, valamint elszórtan a többi régióban. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 Celsius fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár a 38-39 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Egyelőre nem állítják le a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását, közölte a Nukleár Elektriká. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat, ha a vízszint további csökkenése veszélyezteti az erőmű rendszereinek biztonságos működését. A csernobodai atomerőmű 1-es reaktorát kedden állították le. A mezőgazdasági minisztérium javaslatára a kormány elfogadta a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adó támogatására szánt költségvetési keret kiegészítését. Táncos Barna ügyvévő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter bejelentette, a költségvetés kiegészítést több hete kérték a kormányban, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ki tudják fizetni a gazdáknak az év első negyedévben felhasznált gázolaj után járó jövedéki adó visszatérítést. A gázolaj támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek. Az elfogadott kormányhatározat szerint az idei évi állami támogatási program költségvetése 714,3 millió lejre nő. A kifizetéseket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán javarészt derült égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, azonban helyenként egy-egy gomoly felhő valamelyest zavarhatja a napsütést, illetve csökkentheti a nap erejét. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29-30 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.
1: Some special. Unforgettable. 50 Cent. Just stand.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transz járatain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transz járat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió. Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. Mindenki.

0: meg. Igen, mint a jég a viszkiben.
1: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája. Fedefem Rádió.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our music.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. Tell me I look pretty. Tell me I'm a little angel, sweetheart of your city.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun
1: FM. Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt,

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Oh shit, no. Oh, fuck. Oh man, set a label. Set a label.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: gyere baba, gyújtsál világot.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Félig.
1: Fun FM Rádió. Félig zene. Félig zene. Fun FM, Fun FM. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
3: Fun FM.
0: Fülig zene.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fülig.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülix zene.